Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár rá.

0: Szóval minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Tankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vagyonadó kibővített kata és változó ECHO jöhet 2027-től. Jövőre már csak az NK a pénzek 5%-áról dönthet közvetlenül a miniszter. Csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs nevéhez. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, éjszakai sötétség, és 6 óra után nagyon sok helyen éresre váltanak a jelzőlámpák, a forgalom irányító jelzőlámpák jól üzemelnek. Tegnap karbantartották a 4-es főútvonal Nyíregyháza belterületén a Védakapunál a jelzőlámpákat. Ez napi szinten aktuális, sőt, ez az őszi karbantartás, amivel egyértelműen meg is mossák a lámpafejeket, és ellenőrzik a működő képességüket. Önök közlekedők bármerre is járnak, és úton folyó munkálatokkal szembesülnek, körültekintően vezessenek a Magyar Közút mérnökségei, több helyen dolgoznak a megyék területén, helyreállításokat végeznek, illetve útburkolatjavítás, valamint útburkolatjelek festését is végezték az elmúlt 24 órában több helyen. Nyíregyháza belterület Vasvári Pál utca forgalomirányító jelzőlámpa mellett közlekedhetnek, és Nagykálló-Nyíregyháza között több kilométeren keresztül sebességkorlátozás, illetve az előzés is tiltva van. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Több adózási változásról számol be Magyar Péter miniszterelnök. A javaslatokat a kormány először társadalmi egyeztetésre bocsátja. A tervek szerint 2027-től az 1 milliárd forint feletti vagyonra 1%-os 100 milliárd felett pedig 1,5%-os vagyonadó vonatkozna. Változna a kata is, ismét elérhetővé tennék többek között a mellékállásúaknak, nyugdíjasoknak és egyetem mellett vállalkozóknak, miközben a bevételi határt 18-ról 22 millió forintra emelnék. A főállású katások havi adója 100 ezer forint lenne. Emellett megszűnne a hivatásos sportolók jelenlegi emelt ECHO határa is. Számukra is évi 60 millió forint lenne a kedvezményes értékhatár. 2027-től jelentősen csökken a kulturális miniszter közvetlen döntési lehetősége a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainál. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint a támogatási keretnek már csak 5%-áról dönthet majd, közvetlenül a tárcavezető a korábbi mintegy 20% helyett. Tar szerint a kulturális közpénzek elosztásáról elsősorban szakmai testületeknek kell határozniuk átlátható szabályok alapján. Az 5%-os miniszteri keretet a jövőben főként krízis helyzetekben használnák fel. A miniszter azt is közölte, hogy a 2026-os keret több mint 90%-át már az év első 3,5 hónapjában kiosztották. Csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter nevéhez egy év alatt, derül ki a kormány oldalán megjelent tájékoztatásból. A közlés szerint 2025. februárja és 2026. áprilisa között saját miniszteri keretéből csak nem 5,5 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött. A tájékoztatás szerint a választást megelőző hónapokban jelentősen emelkedett a kiosztott támogatások összege. Több olyan szervezet is pénzhez jutott, amely korábban nem részesült a nemzeti kulturális alap támogatásából. A kormány azt is közölte, hogy egyes kedvezményezettek több különböző támogatási csatornán keresztül is kaptak forrást ugyanebben az időszakban. Nem sikerült összegyűjteni a szükséges 100 000 érvényes aláírást a december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását célzó országos népszavazási kezdeményezéshez. A Nemzeti Választási Bizottság keddi ülésén állapította meg, hogy a támogatók száma a szükséges határ alatt maradt. Az aláírásokat május 15 és szeptember 11 között lehetett gyűjteni, a szervező pedig szeptember 10-én adta le az íveket. A Nemzeti Választási Iroda szerint már matematikai alapon sem érhett el az érvényes aláírások száma a 100 000-et. A kérdés ugyanakkor nem került le teljesen a napirendről, ugyanis a Tisza párt képviselői szeptember végén törvényjavaslatot nyújtottak be december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról. Pap Gábor, Sesztek Miklós volt miniszterügyvédje, azt állítja, hogy

ügynökség arra kéri a tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A szabályok 2024. szeptember 1-én változtak meg, azóta már csak a tisztán elektromos, illetve a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak zöld rendszámot. A korábban kiadott, de már nem jogosult rendszámokra biztosított türelmi idő november végén jár le. Több alkalommal is tervezett karbantartás végez októberben az OTP bank, ezért egyes szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők. A pénzintézet előre figyelmezteti ügyfeleit arra, hogy a hónap során összesen 4 napon számíthatnak részleges vagy teljes szolgáltatás kiesésekre. A leállások hátterében rendszer frissítések és technikai karbantartások állnak, amelyek a banki infrastruktúra biztonságos és stabil működését szolgálják. Ilyenkor bizonyos elektronikus banki funkciók átmenetileg szünetelhetnek, ezért az ügyfeleknek érdemes előre megtervezniük az időérzékeny tranzakciókat. A bank a pontos időpontokról és az érintett szolgáltatásokról külön tájékoztatást ad az ügyfeleknek. Tovább egyeztet a kormány a Magyar Bankszövetséggel a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint olyan megoldást keresnek, amely a változás esetén sem okozna jelentős törlesztő részlet emelkedést a leginkább rászoruló hitelesek számára. A kamatstop jelenleg mintegy 220 ezer jelzálog hitelt érint Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján az érintettek közül körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek, ezért a tárgyalások során az ő helyzetükre kiemelt figyelmet fordítanak. A kormány és a bankszövetség között egyelőre nem született megállapodás a rendszer jövőjéről, így a kamatstop továbbra is a jelenlegi feltételekkel marad érvényben. Folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden meghallgatta a közpénzügyi elnök helyettesi posztra pályázókat, majd a vádemelésért, szerdán pedig a fellevételért felelős tisztség jelöltjei következnek. Hantosi István bizottsági elnök közlése szerint a pályázók neveit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt a kiválasztott vezetőkről, akiknek kinevezéséről akár már a jövő heti parlamenti ülésen határozhatnak. Az MVHH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint augusztus végén már megválasztották. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Agile nevű új védelmi ipari program létrehozását, amely 115 millió eurós támogatási keretet biztosítana főként innovatív kis- és középvállalkozások számára. A cél, hogy felgyorsítsák az új védelmi technológiák fejlesztését és piacra jutását, valamint egyszerűbbé tegyék az engedélyezési eljárásokat. A program emellett segíteni a kisebb cégek bekapcsolódását az európai védelmi ellátási láncokba. A javaslatot 536 képviselő támogatta, 101-en ellenes szavaztak, 16-an tartózkodtak. Az Agile 2027 elején indulhat el, ehhez azonban még az Európai Unió tanácsának jóváhagyására szükség van. Jelentősen csökkent augusztusban a lakáshitelek iránti kereslet Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a bankok 211 milliárd forintnyi új lakáshitelszerződést kötöttek, ami közel 17%-os visszaesés egy hónap alatt. Az otthon startnál 16,7%-a csökkent a kihelyezett összeg, de így is 145 milliárd forintnyi hitelt vettek fel. A csokhoz kapcsolódó támogatott konstrukcióknál ennél is nagyobb, több mint 26%-os volt a visszaesés. A támogatott hitelek súlya ugyanakkor továbbra is jelentős, az év első 8 hónapjában 1612 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak, részesedésük pedig csaknem 79%-ra emelkedett. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja, ennek kapcsán szakértők a rendszerön vizsgálatát és a szűrő vizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet. Professzor dr. Dank McDonald szerint az emlő tudatosság kulcsfontosságú, vagyis érdemes rendszeresen figyelni az esetleges elváltozásokra. Az önvizsgálat ugyanakkor nem helyettesíti a mammográfiát, a szervezet szűrő program a 45 és 65 év közötti tünetmentes nőket 2 évente hívja vizsgálatra. Egy hazai felmérés szerint a fiatalabb nők körében alacsony az önvizsgálat gyakorisága. A szakértők szerint ezért már középiskolás korban szükség lenne egészségügyi edukációra és a korai felismerés jelentőségének hangsúlyozására. Ismeretlen tettes ellen nyomoz a nyíregyházi rendőr kapitányság kifosztás büntetének gyanúja miatt. A rendőrség adatai szerint szeptember 21-én éjszaka egy férfi nyíregyházán egy köztéri padon alvó embertől eltulajdonította annak mobiltelefonját. Az elkövetőt biztonsági kamerák rögzítették, a rendőrök ezek felvételei alapján próbálják azonosítani. A hatóság azt kéri, hogy aki felismeri a keresett férfit, vagy

0: információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a nyíregyházi rendőrkapitányságon. Bejelentést tehető telefonon a 112-es segélyhívón, illetve a névtelenség mellett a telefontanúzöld számán is. Második alkalommal rendez beszállítói fórumot a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület október 29-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A program középpontjában az áll, hogyan kapcsolódhatnak a helyi kis- és középvállalkozások a Nyíregyházára érkező új beruházásokhoz, és miként válhatnak beszállítóvá. A fórumon bemutatják a VOSZ beszállítói programját és a nyíregyházi beszállítói katalógust is. Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyi cégek és az új befektetések együttműködés lehetőségeiről tart előadást. A szakmai programot kötetlen beszélgetés és kapcsolatépítés követi. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Több mint 20 éves hagyományt élesztettek újjá Kisteleki szőlőben, ahol a hétvégén ismét megrendezték a szüreti napot. A program látványos felvonulással indult, majd koncertek, táncos műsorok, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők és egészségmegőrző programok várták a résztvevőket. A rendezvényen gulyás leves is készült, amelynek bevételével a helyi nyugdíjas egyesületet támogatták. A szüreti nap részeként átadták a Rolling Kids új pályát is, amely a szórakozás mellett a közlekedési tudatos fejlesztését szolgálja. Felvételi nyílt napot rendez november 11-én a Nyíregyházi Egyetem. A továbbtanulás előtt álló diákok egy helyen ismerhetik meg az intézmény teljes képzési kínálatát, és személyesen kérdezhetnek az oktatóktól, egyetemi munkatársaktól és hallgatóktól. Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak többek között a felvételi eljárásról, az ösztöndíjakról, a kollégiumi lehetőségekről, a nemzetközi mobilitási programokról és az egyetemi közösségi életről. A képzési paletta a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár, informatikai, gazdasági és bölcsészeti területig számos lehetőséget kínál. Változás lesz a mozdul Nyíregyháza programjában október 8-án csütörtökön. A Zrínyi Ilona gimnáziumban 17 órára meghirdetett gerinctorna foglalkozás iskolai rendezvény miatt ezúttal elmaradt. A szervezők tájékoztatása szerint a módosítás kizárólag ezt az egy programot érinti, a többi mozgás lehetőség a megszokott rendben várja a nyíregyháziakat. A mozdul Nyíregyháza program továbbra is többféle rendszeres foglalkozással kínál sportolási lehetőséget a résztvevőknek, így aki csütörtökre tervezett mozgást a többi meghirdetett program közül továbbra is választhat. A gerinctornak következő alkalmairól a program megszokott tájékoztatási felületein lehet információt találni. Három feltételezett kábítószerkereskedőt vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt hajdúbihari akcióban. Október 5-én hajnalban Komádiban, Zsákán és Berettyújfaluban egyszerre tartottak rajta ütéseket, miután a nyomozók információt kaptak arról, hogy több környékbeli lakos rendszeresen tiltott szereket árul. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz használatos eszközöket foglaltak le. A három gyanúsítottat kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az akció során több feltételezett fogyasztónál is intézkedtek velük szemben, kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Egységes minőség biztosított mentális alapellátás kialakítását sürgette az egyetemi hallgatók számára Karner Orsolya tanácsadó szakpszichológus egy debreceni konferencián. Az általa ismertetett több mint 8000 hallgató részvételével készült felmérés szerint a válaszadók 61%-a számolt be közepes depresszióra utaló tünetekről, 41%-uk pedig úgy jelezte, hogy éppen krízis helyzetet él át. A kutatás alapján 36% küzd magánnyal, 15% pedig önsértő vagy öngyilkossági gondolatokról számolt be. Karner Orsolya szerint az egyetemi szolgáltatások nem helyettesítenék az egészségügyi ellátást, hanem a problémák korai felismerését és a szakellátásba való tovább irányítást segítenék. Visszautasította Hatházi Ákos állításait a debreceni Fidesz-KDNP frakció a nemzeti oltóanyaggyár ügyében. Hatházi Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a projektre fordított 19 milliárd forint egy részéből debreceni fideszes politikusokat fizethettek, ezt azonban bejegyzésében nem támasztotta alá bizonyítékkal. A helyi Fidesz-KDNP közleménye szerint sem Debrecen városának, sem a helyi pártszervezeteknek vagy politikusoknak nem volt szerepe a beruházás finanszírozásában és a kifizetésekben. A frakció hangsúlyozta, hogy a projekt a Debreceni Egyetem és a kormányzat beruházása volt, ezért Hatházi állításait alaptalannak tartják, és bizonyítékok nyilvánosságra hozatalát kérték tőle. Jegy ellenőri testkamerákat tesztel a DKV Debreceni közlekedési ZRT október 19-ig. A társaság összesen 4 eszközt próbál ki annak érdekében, hogy felmérje azok technikai működését, valamint a rögzített kép és hanganyag minőségét. A teszt során azt is vizsgálják, hogy a felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságos-e, illetve hogyan segíthetik az eszközök a vagyonvédelmet és a személyi biztonságot. A próbaidőszak alatt a jegy ellenőrzések során a kamerák látó terében kép és hangfelvétel készül. Kedden műtötték Pavel Varfomelejevet, a Deac orosz jégkorongozóját, aki a DVTK elleni miskolci rangadón szenvedett súlyos térdsérülést. A klub vezetőedzője szerint a csatár jobb térde alatt eltört és levált a porc, emellett a szárkapos csont, a sípcsont és a térszalag is megsérült. Pontos diagnózis csak a műtét után várható. A szakmai stáb jelenlegi álláspontja szerint szinte biztos, hogy Varfomelejev számára véget ért az idény, és egyelőre az sem biztos, hogy folytathatja pályafutását. A sérülést okozó ütközésért a játékvezető 2 perces kiállítást ítéltek a DVTK játékosának.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A napokban rendezték a teniszországos bajnokságot, párosban a Nyíregyházi Malsó Teniszcentrum duójának, Závodszky Milánnak és Závodszky Martinnak is szoríthattunk, akik remekül szerepeltek. 3 megnyert mérkőzés után a döntőbe jutottak, ahol a vasas kettőse Kisantal Botond és Kovács Marcell várt a nyíregyházi testvérpárra. A fővárosiak végül 2 játszmában győztek, így a mieink a szépen csillogó ezüstéremmel térhettek haza a magyar bajnokságról. Milára a következő évben komoly kihívás vár, januártól az Egyesült Államokba utazik, ahol egy sportösztöndíj keretében tanul majd, és mellette a Divízió 1-ben teniszezik. Cardiffban zajlik a kerekesszékes vívó Európa-bajnokság, melynek első napján a Deac kiválósága Osmát Rihárd a vegyes törcsapat tagjaként ezüstérmet nyert. Új rendszerű versenyszámokkal, a vegyes csapatversenyekkel rajtolt az EB, ezen 2-2 A, illetve B kategóriás vívónak kell szerepelnie, és a meccsen belüli sorrendet sorsolással döntik el. A Csarnai Liliana, Gergely István, Nádasdi Anna, Osváth Rihárd összeállítású törcsapat szép sikerrel debütált és második lett. A Debreceni Egyetem sportklubjának vívójára, Osváth Rihárdra még sok feladat vár Cardiffban. Csütörtökön a vegyes kard csapat tagjaként, míg pénteken kard, szombaton tör egyéniben küzd majd az újabb éremért. A magyar férfi futszel válogatott Nyíregyházán fogadja Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában október 15-én. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapja szerint a válogatott 5 nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára. A svédekhez február végén látogatnak a magyarok, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki. A csoportgyőztesek és a 4 legjobb második helyezett közvetlenül a selejtező 3. fordulójába, a jövő ősszel kezdődő elit körbe jut, a további 8 második pedig rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék 4 elit körös helyért. A magyar-svéd meccsre már elindult a jegyértékesítés. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: A hét további felében hidegfronti hatásban lesz részünk. A szélesebb tájakon fejfejes migréningellékenység egyaránt előfordulhat. A maximumok 15-22 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na, ugye a Fidzsi-szigeteken eltűnt 40 kg kokain. 7 évvel ezelőtt letartóztattak egy férfit, találtak nála közel 40 kiló kokaint. Na most a Fidzsi-szigeteken ezt 23 év szabadságvesztésre ítélik, de időközben hatályon kívül helyezték az ítéletet, de mégis úgy döntöttek most idén augusztusban, hogy akkor a legfelsőbb bíróság visszaállítja az eredeti elmarasztaló ítéletet és a büntetést is. Na akkor nézzük meg a bizonyíték raktárban, a bíróság bizonyíték raktárában, ellenőrizzük le, hogy akkor na mégis mi az, ami ellene szól. Hát mire megnézték, addigra a 39 zacskóból már nem volt meg csak 32, 7 eltűnt, és az igazságügyi szakértők megvizsgálták a maradék 32-t, amiben meg liszt volt. Most konkrétan akkor igazából nincs ellene, a fickó ellen nincs semmi a bíróságnak.
2: Mennyit ült addig?
1: Hát a 7 évet bent
2: vagy
1: volt.
2: 7 év alatt eltűnt gyakorlatilag a bizonyíték?
1: El. Azt nem tudni, hogy mikor tűnt el. Tehát az is lehet, hogy már az első évben eltűnt. És utána...
2: Nem tűnt fel, hogy a raktár környékén mindenki rettenetesen pörög és nagyon vidám. Tehát, hogy ott aki őrizte ezt a bizonyíték raktárt.
1: És nem, én csak
2: és
1: úgy tudom elképzelni.
2: Már mindenki sportkocsival kezdett el járni.
1: Úgy tudom elképzelni, hogy egyszer csak a bíróságon megnyitják az ülést, és felmegy a pulpitusra Dolcs Tamás, és azt mondja, Dear Guest. Nekem ez jutott eszembe, így a
2: nem tudom,
1: szerről.
2: Tehát így eltűnnek a dolgok, tehát így...
1: A Vája bíróságon amúgy eltűnt utána, most szeptember 30-án 13 kiló kokain is. Mi van ott azon a bíróságon?
2: Nem tudom, de az a nagyon vidám bíróság lehet. Nagyon jól nyomják. És akkor most mi van? Nincs bizonyíték. Gyakorlatilag eltűnt. Akkor most ártatlanul ült, nem ártatlanul, de hát nem tudják rá bizonyítani, hogy főnök, hát volt nálam pék vagyok, amúgy. Nem nézték, hogy lehet, hogy csak egy pizzériát üzemeltet, 32 kiló pizzaliszt, most az is ott van megromolva, bezárt azóta minden.
1: Benne más kérdés merült fel, tehát az, hogy azzal takaróznak, hogy mentek és leellenőrizték, hogy de mit kellett azon ellenőrizni, hogy annak idején 19-ben kokainként vitték be a bizonyíték.
2: Minden nap meg kellett kóstolni.
1: Én azt gondolom, hogy ezek minden nap minőség ellenőrizték.
2: Igen, és akkor figyelj már, mennyit vittél fel, egy lapáttal, vigyünk fel egy zsákkal, hát nem kell annyiszor jönni, vigyünk, jó, és akkor felvittek, szépen eltűnt 30 kiló.
1: Amikor minden nap ellenőrizgeted, és egyszer csak rájössz, hogy ez liszt, na akkor várjatok, akkor ez hogy adjuk be a többieknek, hogy ezt mi honnan tudjuk, hogy
2: vagy,
1: ez liszt?
2: Vagy nem, hanem már eltűnt, tudod, egy zsák, de valamit tegyünk helyére, mert fel fog tűnni, tehát jön majd a következő ilyen ellenőr, és akkor azt mondja, na az az igazi szívás,
1: ez van,
2: aki lement, és utána rájött, hogy hát ebben meg liszt van.
1: Nem, ez 7 évig dézsmálták a 40 kilót, szerintem itt ez lehet.
2: Na jó, de az igazán pehjes, az lisztet vitt fel magával. Szóval, te nagyon hülye, azt mi vittük le egy éve. Ó, tényleg.
1: Na, vidd vissza szépen.
2: Mit akarsz dagasztani?
1: Úgyhogy nagy bajban van a bíróság, hát nyilván akinek a bizonyíték raktárhoz van bármi köze, mert ráadásul biometrikus beléptető rendszerrel működik, és hát innentől kezdve meg kamerarendszer, nyilván vissza lehet majd ellenőrizni, hogy kik voltak azok, akik mindig hát púderes orral jöttek.
2: Hát, mi van a hátán? Egy ilyen 30 kilós nagy lisztes zsák alatt jön, húzza maga után a port végig.
1: Na. Mi az? Az csak a mapej csempen a gasztó.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történik a sportvilágában, vagy mi történt, mit hoztál nekünk?
3: Nagyon sok dokumentumfilm szólt már Cristiano Ronaldo életéről, de úgy látom, hogy megirigyelte, és most már nem dokumentumfilmet szeretne, hanem egy ilyen szappanoperát vagy sorozatot. Most kiderült, hogy ugye ő ott hagyta a válogatottat. Erről szóltak az elmúlt napok, hogy összevesztek a kapitánnyal, mert a kapitánynak nyilvánosan elnézést kellett volna kérnie azért, amiért 30 percig feleslegesen melegítette, és végül nem állította be az egyik mérkőzésen. Ezt ahelyett, hogy megtette volna a kapitány, kiállt és nyilvánosan elmondta, hogy senki nem kivétel az ő csapatában. Ekkor Ronaldo összepakolt és hazament. Én is azt gondoltam, hogy nem feltétlenül ezt érdemelte, de jobb lett volna, hogyha ők ezt egymás között megbeszélik és lezárják ezt az ügyet. Helyette mindenkiben azt tudatosították, hogy ez volt Ronaldo utolsó válogatott mérkőzés, és többé nem tér vissza. Na most kiderült, miután a portugálok sorban nyerik egyébként a meccseket, és nem rossz a kapitány teljesítménye, hogy Ronaldo azt mondta, hogy nem kizárt, illetve még nem mondta, csak a hozzá tartozó információ szerint nem kizárt, hogy visszatér a válogatotthoz.
2: Ja, ez a csapat, ez megy nélkülem, és akkor jövök.
3: Hát egy feltétele van, hogyha nem ő lesz a kapitány, tehát lecserélik a kapitányt. Arra azért most kicsit az esély szerintem.
2: Most, hogy megy a szekér.
3: Egy jó szériában is vannak, meg ráadásul hát Ronaldo sem az a friss fiatal tehetség, akiben még azt mondod, hogy még 20 évig ő húzni fogja majd a portugál válogatott szekerét.
2: Meg egyszer csak majd megint jön egy ilyen kirohanása, és azt mondja, hogy akkor ott hagyom én az egészet, és akkor ott van a csapat a normális kapitánya nélkül, akkor onnantól majd Ronaldo nélkül. Azt kellene neki egyébként belátnia, hogy az a siker, az a példátlan teljesítmény, amit ő elért a szakmájában, és ebben az élsportban, az szerintem feljogosíthatja arra, hogy már bárhol bezárjon maga mögött ajtókat, ne kelljen már sehol alázatosnak lenni, elérte ezt a szintet. De azt is tudatosítsa már magában, hogy közben azért vannak rajta kívül más emberek is, akiknek szintén a sorsát megbolygathatja az ő viselkedésével. Igen. Tehát akkor nem baj az, persze, nyugodtan hisztizhet is, szerintem minden joga megvan hozzá, elért ő már annyit, hogy akár ráboríthatja az asztalt is az edzőre, ha úgy dönt, vagy beszólhat neki, semmi gond. Csak akkor döntse el, hogy akkor
3: annak
2: mit szeretne.
3: Annak vannak következmények.
2: Vagy akkor, ha ez csapatsport, igen, akkor ugye hajtson már fejet a többség, az egység érdekében.
3: Igen, ugyanakkor a kapitány is lehetett volna annyira diplomatikus, hogy azt mondja, nem, hogy még beleszáll, és mondjuk, ha nem is kér elnézést, de azt mondja, hogy 30 percig azért melegítettem, mert úgy volt, hogy vesztésre állunk, vagy nem tudom, és feltétlenül szükség van az ő tudására, de hál' Istennek lőttünk egy gólt, és inkább egy védekező középpályás, de hát ezt megbeszéljük itt, és akkor így nincs ez.
2: A tisztelet hiányzott, az volt
3: ott
2: a baj.
3: Is, tehát ott meg nem ez, hogy nálam senki nem kivételezett játékos is, és majd én megmondom, hogy mi van.
2: Hát figyelj, ez nagyon rossz üzenet, mert hogyha ez, azok után, amit Cristiano Ronaldo letett az asztalra, számára sincs kivételezés, akkor ki akarja sportoló lenni?
3: De hát ugye már a világbajnokságon is ezt tapasztaltuk, igen, hogy ott már a portugál közönség is úgy volt vele, hogy csak azért, mert valamit letett az asztalra, de esély egyébként meg most nem feltétlenül segíti a csapatnak az egységét és a teljesítményét, akkor viszont ne legyen bérelt.
2: Valahol mindenkinek igaza van, meg nincs is. Igen, nem egyszerű igazságot.
3: Így van, én azt gondolom, hogy egy ekkora sztár megérdemelni, hogy tisztességesen elbúcsúztassák a válogatottól, és akkor
2: hát így mindenképpen. Mert maga a VB az nem volt egy tisztességes
3: az nem,
2: számára.
3: Az nem, de most ez a Nemzetek Ligája sorozat, ez például alkalmas lenne erre. Hát például elbúcsúztathatnák a magyar-svéd futsalmeccsen is, szerintem ott mindenki szívesen látná Nyíregyházán a Continental Arénában jövő egy csütörtök, a Ronaldo ráér, és kimelegítette magát, és esetleg.
2: Legalább kapuba.
3: Igen, és nem sértődik meg.
2: Már mint kint a bejáratnál kapuba.
3: Féláron kaphat jegyet erre a mérkőzésre, mert hogy Magyarország-Svédország futsal válogatott mérkőzés lesz majd.
2: Jók a svédek?
3: Jók. Egyébként a norvégokkal játszottunk már tavaly, és akkor nyertünk ellenük a Continental Arénában, úgyhogy részben ezért is, hozzák vissza meg részben azért, mert nagyon szeretik a keleti régióban a futszált, azért nagy hatalom, tényleg sokszor elmondjuk, hogy Debrecen, Berettyóújfalu, Nyírbátor, Nyíregyháza, tehát ez a régió azért nagyon erős, 4 NB1-es csapatról beszélünk, csak itt egy szűk körben, egy 80 kilométeres körben, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy érdemes kilátogatni majd erre a mérkőzésre, ráadásul a magyar válogatottban több olyan játékos is van, aki debreceni, vagy Berettyó, vagy Nyíregyháza kötődésű, úgyhogy szurkolhatunk majd a csapatnak. Megkezdődött a jegyárusítás, úgyhogy ha valaki szeretne fixen ott lenne, akkor érdemes már most jegyet váltania. Hasonló egy picit a játék a kézilabdához, már csak azért is, mert ugyanazon a pályán játszák, mint a kézilabdát, és elképzelhető, hogy módosítják az egyik szabályt a kézilabdában. ami hát tulajdonképpen a futszában is van hasonló, amikor leviszed a kapust, és 5-4 ellen játszol, kézilabdában ez 7-6 elleni játékot jelent, valamelyik csapatot mondjuk 2 perces kiállítással sújtják, akkor az a megoldás általában, hogy támadásnál fogja leviszi a kapust, és akkor maradnak 6-6 ellen. Nyilván ilyenkor üres a kapu, tehát könnyebb gólt szereznie a másik félnek, ha labdát szerez, de hát ugyanez megvan a jégkorongban, hogy leviszik a kapust, ugyanez megvan a futszában, tehát több sportágban. Viszont a kézilabda szövetség vezetése azt mondja, hogy nekik ez nem tetszik így. Ez a rendszer felborítja az egész játékrendszert, ezt egyébként a néhány csapat teljesen tökére fejlesztette, és emlékszem, hogy a magyar válogatott is megszenvedett az ilyen csapatok ellen, ahol létszámfölényes helyzetben játszottak, és azt mondták, hogy innentől a 2 perces büntetés meg elveszíti a súlyát. Mert hogy...
2: Hát akkor így igen. Hogy, hát, de ez mennyire új keletű szabály?
3: Nem, ez meg volt, ezt a szabály megengedi. És most
2: döbbentek rá, hogy nem
3: igen, és
2: nekik.
3: Most azt mondják, hogy jó lenne ezen módosítani, és lehet, hogy nem fogják engedélyezni a jövőben ezt, hogy levidd a kapust egy-egy ilyen ember előnyös vagy ember hátrányos szituációban. Most gondolj bele, hogyha még ember előnyben is vagy, és még leviszed a kapust is, akkor már 2 játékossal vagy elől többen, hogyha mondjuk annyira meleg a helyzet, hogy szükséged van gyorsan gólra.
2: Na várj, de az a csapat miért veti le a kapust?
3: Bármikor, bárhogy leviheted a kapust.
2: Aki ember előnyben van.
3: Tehát akár 7 mezőnyjátékost is játszhatsz elő. Tehát még ember előnyben megvan a 6, lesz a 7, a másiknál meg nincs csak 5. Ott azért az már elég nagy különbség. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nekem sem tetszik egyébként olyan szempontból ez a típusú játék, hogy megy a labdajáratás, majd egy labdavesztés, üres kapu gól, és utána megint. Tehát, hogy ez, de a futszában is így van. Viszont a futszában ott annak a csapatnak, aki hátrányban van, tehát csak 4-en játszanak rendesen, vagy 4 mezőnyjátékos van, ott azért nagyobb bravúr kell a labda szerzéshez, és hogyha megszerzi, az nyilván már tényleg egy ilyen 19-re lapot kérés a másik oldalon. Akkor játsszák ezt kézilabdában, viszont ezt szinte minden kiállításnál eljátsszák. Tehát nem csak akkor, vagy a jégkorongban, és akkor viszik csak le a kapust, amikor már pár perc van hátra, és mondjuk 2 gólon belül van egy csapat, akkor még kockáztat, hogy vagy bejön, vagy nem. De
2: mert ott már minden.
3: Igen, kézilabdában ez inkább jellemző, hogy kiállításban, 3. percben járunk, de már leviszi a kapust. Mert akkor így elő a támadásban ugyanannyian vagyunk. Úgyhogy ezen akarnak módosítani, meglátjuk majd, hogy lesz-e döntés. Teniszben nincs változás a szabályokban egyelőre, viszont Závodszky Milán és Závodszky Martin döntőt játszott párosban az országos teniszbajnokságon, és szívből gratulálom nekik, mert 2. helyen végeztek, úgyhogy a Marsó Teniszcentrum 2 nyíregyházi játékosa nagyszerű teljesítmény nyújtott, egy testvérpárról van egyébként szó, hát mondjuk nem kellett hozzá nagy tudás, hogy ezt megfejtsük, ha már ugyanaz a vezeték nevük. És ha jól emlékszem, akkor Milán januártól már az Egyesült Államokban tanul, kapott egy sport ösztöndíjat, és teniszezni is fog, mégpedig az ottani Divízió 1-es csoportban, úgyhogy gratulálunk nekik, ez az ezüstérem, ez nagyon szépen csillog. Egyébként a döntőben egy olyan teniszezőtől kaptak ki, illetve hát az ottani párosnak az egyik tagja az egyest is megnyerte. Szóval tényleg bombaformában lévő fővárosi teniszező volt, a vasas színeiben ők lettek a bajnokok. 2036-ban pedig lehet, hogy Magyarországon olimpiát rendeznek. Tegnap felmerült mindez, sokszor felmerült már egyébként, aztán valahogy ilyen társadalmi támogatottság ezt nem övezte. Tehát mindenki úgy érezte, hogy ez rengeteg kiadással jár, láttuk azt, hogy a különböző olimpiai helyszíneken mi történt, például Athénban, vagy annak idején a téli olimpiánál Szarajevóban. Szarajevóban építettek egy bobpályát, ami azóta is ott van, az a betonteknő, és most cross motorokkal, meg biciklikkel mennek.
2: De legalább valaki használja, miközben egyébként görög stadionok, meg az enyészet.
3: Hát ez sem használja, nem benőtte az erdő, hanem a fiatalok oda mennek így bulizni, kvázi, és ha már ott van az a bobpálya, akkor legalább bringázunk rajta egyet, vagy valami ilyesmi, de ugyanez láttuk Görögországban is, viszont Párizsban, a legutóbbi olimpián, mert sokan azt mondták, hogy most már fenntarthatóbbá kell tenni az olimpiát, és kevesebb költségből kell megoldani, nem kell olyan...
2: Papirágy is,
3: lásd, igen, például Tokióban, hogy 10 milliárd eurót hoz éves szinten egyébként azóta is Párizsnak az olimpiai rendezés, mert hogy akkor ugye megvoltak ezek a beruházások, ennek köszönhetően több rendezvényt oda visznek, több a turista, több a szurkoló, azóta is ez még mindig generálja azt a pluszt, amit befektettek, úgyhogy ez egy egyszeri komoly befektetés, meg hát ez egy komoly nehéz döntés. Nyilván ilyenkor nem csak Budapest rendezi egyedül ezt az olimpiát, hanem
2: Kecskemét, Szeged, Pécs.
3: Például Szegeden a kajakkenu versenyek, tehát az simán, mert hogy ott vannak azok a pályák.
2: De Nyíregyháza, Debrecen is alkalmas.
3: Biztos, hogy
2: a stadionjaikkal,
3: így van,
2: a csarnokjaikkal, persze.
3: Tehát én azt gondolom, hogy egy Phoenix csarnokban például simán rendeznek akkor akár kézilabda mérkőzéseket, vagy bármit, mert hogy Budapesten hiába a döntőket valószínűleg ott rendezik, de a selejtezőket meg a többit különböző helyszíneken. És hát ez mondjuk a debreceni repülőtér forgalmát is alig, hanem megnövelni, meg hát itt ebből ez a régió is profitálhatna akár egy ilyen olimpia rendezéséből. Azt kell mérlegelni, hogy ez mondjuk a lakosságnak milyen felfordulással jár, mennyi például Budapest esetében.
2: Hát gondolom, ott élhetetlenné válik a környék.
3: Ezt akartam mondani, hogy azért a közlekedést az biztos, hogy megnehezíti.
2: Ott home office-ben legyen mindenki.
3: Igen, meg hogy mennyi pluszköltséggel jár maga a rendezés, tehát hogy megírje, hoz-e annyi bevételt. Aztán ezt a Forma 1 esetében mindig elmondják, hogy milyen sokba kerül a Forma 1 rendezésre, de a másik pedig, hogy ez turisztikai szempontból mennyi bevételt hoz. Vannak okosabb emberek, mint mi. Ők majd biztos kiszámolják és eldöntik, hogy kell-e olimpia, vagy nem. Minden esetre novemberig, ha jól emlékszem, jelezni kell.
2: Hát nem okosabb emberek, hanem komolyabb ChatGPT előfizetésük van, amiben beírnak 6 mondatot, és kidobja nekik.
3: Nagyon
2: hogy,
3: jó.
2: Hogy van-e értelme.
3: Majd, ha egyszer a gépközelbe kerülsz, üzd már be. Megéri olimpiát rendezni? És akkor majd rögtön kidobja, hogy igen vagy
2: nektek
3: nem.
2: Nektek magyaroknak nem.
3: Igen. Biztos, hogy lesznek akkor még beruházások, de hát az elmúlt időszakban azért a sportot érintő infrastruktúra fejlesztés az olyan szintre emelkedett, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok minden van. Kész van, atlétikai csarnokra kezdve úszodáig. Tehát sok minden megvan, de hát ez majd egy komoly matek lesz, hogy pályázik-e Magyarország, vagy nem.
2: Laci, köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsap a villám, és meghalsz, meg rádől.
2: Mármint kocsival ne álljunk a fa?
1: Nem, gyalog. Vagyis hát így, hogyha...
2: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
1: Nem, hát azt nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
2: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam, olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
1: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
2: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hő sok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat, szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás. Úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
1: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkata, hogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű
2: megvan állat. Az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végig folyik. Akkor szerencsétlen zsiráf, mit érezted ilyen hosszú nyakkal?
1: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
2: Hát ők a legnagyobb állatok.
1: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
2: Nekünk meg?
1: Évek kellene.
2: Hát mire repülni tudunk. Nem.
1: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
2: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: És ami nekem így megütötte a szemem, hogy Lengyelországban teljesen más az eljárás abban az esetben, hogyha a közelgő rendőri ellenőrzést jelezzük. Ugye Magyarországon villogni szoktunk egymásnak, vagy a kezünkkel körkörös mozdulatot teszünk, vagy valamiféle jelzést adunk.
2: A sisaknak a tetejét kopogtatják.
1: Azt nem tudtam például, hogy ez így működik. Igen. De nyilván a legjellemzőbb a villogás. Itthon egyébként ezzel kapcsolatban nincs semmiféle kitétel, legfeljebb a Crest talán annyiról szól, hogy a villogással nem vakíthatjuk el a szembejövőt. Legfeljebb ebben az esetben dönthet úgy a rendőr, hogy ez mégiscsak a Crest szabályának megszegése. De amiatt nem büntethet Magyarországon a rendőr, hogy mi jelezzük villogással, hogy ők a sarok túloldalán vagy 100 méter larrébb.
2: És honnan tudod, hogy mit jelzel? A Volkswagen bogarasoknál van egy bevett szokás, ha találkozol, most már nyilván kevesebb bogár van az utakon, de régen sok volt, és nekem az egyik kedvencem az volt, mikor bogaram volt, és én se tudtam az elején, hogy mindig villogunk egymásnak. Tehát mert örülünk és jelezzük. Mint hogy a motorosok
1: Hondások is így vannak egymással.
2: A motorosok is, minden egyes motoros integet a másiknak, egy ilyen egy szevasz. És kész, megy tovább. Hát nyilván nem olyan szerencsés, amikor nagy tempóban kanyarba mész, és jön veled szemben egy motoros, olyankor néha én is, aki lábbal, meg ilyen bénám, meg nem tudom, hogy integetek, de köszönünk egymásnak. Most honnan, hogy fogod bebizonyítani, hogy azt jelezte, hogy rendőr, és nem pedig az, hogy ismerős?
1: Na hát ez az, mert ugye a hír arról szól, hogy és Lengyelországban valóban büntetnek azért, még büntetőpontot is kapsz, meg kb. 17 000 forintnak megfelelő büntetést, drónnal ellenőrzik ezeket, és már veszik is kifele. Tehát
2: hogyha
1: van egy
2: jelzett,
1: videófelvétel.
2: Hogy rendőrt láttál, és te villogsz a másiknak, hogy lassítson.
1: Már szedik is kifele utána őt, és őt fogják megbüntetni.
2: Aki azért, villogott?
1: Igen, mert jelezted. Nyilván arra appellál a rendőrség, hogy nem a villogással lenne komolyabb probléma, hanem hogy esetenként akár olyannak is jelezhetnek, akinek nem lenne olyan jó dolog elkerülni egy rendőri ellenőrzést, mert vagy ittas, vagy körözik, vagy és társai.
2: Hát igen, mi is kapunk ezért egyébként sokszor, hogy miért mondjuk be azt, hogy hol vannak trafipaxok, mert hogy pont az lenne a lényeg, hogy kiszűrik, de hát a rendőrség is közé teszi.
1: Tehát... Igen, én viszont azzal nem értek egyet, mert szerintem az jó dolog, hogy a trafipaxot mondogatjuk, már csak azért is, mert minden egyes alkalommal, amikor elhangzik egy trafipax, és valaki ezt hallja, ha nem is a környéken jár, de eszébe juttatjuk, hogy igen, vannak trafik, igen, bárhol lehetnek trafipaxok, és igen, büntetés járhat a sebesség túlépéset, tehát ez már jó dolog szerintem beleültetni az emberek fejébe.
2: Igen. Viszont mi is kaptunk például, amikor
1: a szondáztatás.
2: Na azóta nem is szoktuk mondani.
1: Azt nem, mert azért mi is kaptunk, és abban igaza volt a hallgatóinknak, hogy mi jó szándékúak akartunk lenni, de az a baj, hogy ilyenkor azokkal is jó szándékúak vagyunk, akiket viszont tényleg ki kellene szűrni.
2: Így van. Úgyhogy azokat nem is szoktuk mondani. Viszont
1: elmondjuk, hogy hol nincsen szonda.
2: Igen. Mondjuk. Hát vagy nem tudjuk. Viszont akkor mondjuk ilyen kamuszonda helyeket. Uh-huh. Hogy szondáztatnak mindenhol. Egyik út, másik út, stb. Aztán lehet, hogy nem, és akkor már arra nem fog menni az a kívott.
1: Szerencsétlen sehova nem mehet. Na, ez a cél. Hogy
2: szerencsétlen. Hát nem, de ne, így van. Hogy Lengyelországban ezt ilyen komolyan veszik, nem tudom.
1: De ott is ki lehet akkor magyarázni az előbb említettekkel.
2: Igen, tehát hogy akkor honnan fogod ezt bebizonyítani, hogy ő azért villogott?
1: Mi van akkor,
2: hogy... Semmiért nem lehet most már villogni majd?
1: Te miért villogott a magával szembe érkező 10 autóra? Hát tudja, az egyik a szomszédom, a másik a gyereknek az iskolatársának a szüleje.
2: A harmadik a szomszédom.
1: Igen, a harmadik az egy volt autóm, volt barátnő, volt anyósom, mostani apósom, tehát egy bármit nem.
2: Maga megszámadunk, 32 autónak villogott. Hát nagy a család.
1: Mindenkit ismerek.
2: Hát azt hittem, mindenki falun béli.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
0: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
3: Olasz Gabi, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Már jövő héten kinevezhetik az MVHH újabb elnök helyetteseit. Új uniós program gyorsítaná fel a védelmi ipari fejlesztéseket. Visszaeshet a kereslet az otthonstart és a csok plusz iránt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden meghallgatta a közpénzügyi elnök helyettesi posztra pályázókat, majd a vádemelésért, szerdán pedig a felelvitelért felelős tisztség jelöltjei következnek. Hatosi István bizottsági elnök közlése szerint a pályázók neveit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt a kiválasztott vezetőkről, akiknek kinevezéséről akár már a jövő heti parlamenti ülésen határozhatnak. Az MVHH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint augusztus végén már megválasztották. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Agile nevű új védelmi ipari program létrehozását, amely 115 millió eurós támogatási keretet biztosítana főként innovatív kis- és középvállalkozások számára. A cél, hogy felgyorsítsák az új védelmi technológiák fejlesztését és piacra jutását, valamint egyszerűbbé tegyék az engedélyezési eljárásokat. A program emellett segíteni a kisebb cégek bekapcsolódását az európai védelmi ellátási láncokba. A javaslatot 536 képviselő támogatta, 101-en ellenes szavaztak, 16-an tartózkodtak. Az Agile 2027 elején indulhat el, ehhez azonban még az Európai Unió tanácsának jóváhagyására szükség van. Jelentősen csökkent augusztusban a lakáshitelek iránti kereslet Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a bankok 211 milliárd forintnyi új lakáshitel szerződést kötöttek, ami közel 17%-os visszaesés egy hónap alatt. Az otthon startnál 16,7%-a csökkent a kihelyezett összeg, de így is 145 milliárd forintnyi hitelt vettek fel. A csokhoz kapcsolódó támogatott konstrukcióknál ennél is nagyobb, több mint 26%-os volt a visszaesés. A támogatott hitelek súlya ugyanakkor továbbra is jelentős, az év első 8 hónapjában 1612 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak, részesedésük pedig csaknem 79%-ra emelkedett. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja, ennek kapcsán szakértők a rendszerönvizsgálatát és a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet. Professzor dr. Dank McDonald szerint az emlőtudatosság kulcsfontosságú, vagyis érdemes rendszeresen figyelni az esetleges elváltozásokra. Az önvizsgálat ugyanakkor nem helyettesíti a mammográfiát, a szervezet szűrő program a 45 és 65 év közötti tünetmentes nőket két évente hívja vizsgálatra. Egy hazai felmérés szerint a fiatalabb nők körében alacsony az önvizsgálat gyakorisága. A szakértők szerint ezért már középiskolás korban szükség lenne egészségügyi edukációra és a korai felismerés jelentőségének hangsúlyozására.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Hétvégéntől felé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, a maximumok 21 fok körül alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt! 4 perc múlva már fél hét, úgyhogy friss hírek, információk rövidesen, de közben azért egy jól irányzott infóval ti is adhattok beszámolót az utazásatokról. Ha az utazásatok során látnátok valami fontosat vételkörzetünkből, akkor azt jó, hogyha elkülditek, ezzel segítve a többiek utazását, haladását is. Köszi előre is, 0620-316-3000. Ma még jó idő, ahogy ezt jósolták is, 25-26 fokos csúcsértékek, nem várható fronthatás, sok napsütéssel, csapadékmentesen, holnaptól viszont megérkezik a szél, és hát nagyjából 18 fokig hűl majd vissza a napközbeni levegő hőmérséklete, és érkeznek csapadékos napok is. Vasárnapra akár még 14 fokig is lehűlhet majd vissza a levegő hőmérséklete. Na hát bízunk benne, hogy azért ennyire drasztikus változásokat nem kell megélnünk. Kedves koppányok, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM. Isten éltessen nagyon sokáig! Hi, what's up? This is Lady.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A Median szerint a magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. Hétfőn tárgyal a Tisza Kaprinyák Tibor képviselő ügyéről. Október 12-én fontos adózási határidő járna az egyéni vállalkozóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Median friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. Hétfőn tárgyalja a Tisza párt frakciója és elnöksége Kaprinyák Tibor hajdúbihari országgyűlési képviselő ügyét Magyar Péter kezdeményezésére. A politikusról korábban készült vadászfotók kerültek ismét nyilvánosságra, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok, köztük egy oroszlán mellett látható. Kaprinyák jelenleg az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnöke. Gajdos László szakminiszter közölte, hogy a képviselő a minisztériumban nem tölt be tisztséget, és ott semmi ilyen feladatot nem lát el. Magyar Péter szerint a párt vezetésének egyértelművé kell tennie, milyen magatartást tart elfogadhatónak a politikai közösségen belül. Fontos adózási határidő közeleg az egyéni vállalkozók számára, október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAF-hoz. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kuroni Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszobájának számító ERMI2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról. Több mint 21 milliárd forint TAO támogatást követel vissza az állam sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt. A sportért felelős államtitkárság a 6 látványcsapat sporták 2022 és 26 között felhasznált támogatásait vizsgálta. Ebben az időszakban csak nem 501 milliárd forint jutott közel 2500 szervezethez. A NAV eddig csak nem 2 milliárd forintot szerzett vissza, további 10,3 milliárd forint behajtása pedig 241 ügyben még folyamatban van. Több mint 7 milliárd forintot ugyanakkor 121 eljárásban nem sikerült visszaszerezni. A legtöbb jelenleg folyamatban lévő végrehajtás a labdarúgáshoz kapcsolódik. Az államtitkárság szerint a vizsgálatok célja az átláthatóbb sportfinanszírozási rendszer kialakítása.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hétvégén délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, egyes záporzivatal előfordulhat. A kora reggeli órákban 1-12 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Lil Nas X, itt a Sunshine FM-en, jó reggelt, 6 óra 42 perc van. Mára nem jósolta a kő üzemanyagár változást, a tegnapi volt a legutóbbi, akkor is egy 3 hét után törték meg a csendet, egy 5 forintos benzin emelkedéssel, úgyhogy egyelőre ennél többre nem kell számítani, tehát a 95-ös benzin nagyjából 641 forint, míg a gázolaj 709, változás esetén pedig azonnal szólunk, én azért ezt így folyamatosan követem. Na, és amit még érdemes lehet követni, az a sunshine.hu weboldal, ugyanis ott friss híreket, információkat kaphatsz, illetve a Sunshine Facebook oldala szintén ilyen, és hát nem csak ti követtek minket, hanem a rendőrök is követhetnek benneteket, ugyanis folytatódik tovább a Road Poll, mármint a Focus on the Road elnevezésű alcímmel jelzett tevékenység, ugyanis a héten vasárnapig kitart ez a fajta megmozdulás, amikor is a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik a biztos urak, mármint nem azt, hogy legyen a kezetekben telefon, hanem hogy épp, hogy ne legyen a kezetekben telefon, meg semmi olyan tevékenység, ami elvonja a figyelmet az útról. Szól egyébként így a felhívás, hogy konkrétan ezzel kapcsolatos a razzia, tehát figyeljetek az úton, egymásra is, magatokra is, és közben tartsatok a Sunshine-nal. Hallgassatok jó zenét, mondjuk ezúttal a folytatásban J-Lo-val és David Guetta-val, a közös duett címe pedig a Save Me Tonight. Jó reggelt és jó utat!

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt! SMS és Viber számunk továbbra is él, és várja azon információkat, amelyeket tudtok segíteni a többiek mozgásán, haladásán. SMS és Viber, tehát a 0623 16 3000. Egyelőre azért még mindig lassabb a haladás Nyíregyházán, a Vasvári Pál és a Stadion utca csomópontján, ugyanis ott ugye épül a körforgalom, helyenként általában a jelzőr irányítja ott a forgalmat, és a egysávon járható természetesen. A 38-as főúton Toka és Tarcal között folytatódik a burkolat felújítása a 2-es és a 7-es kilométer között. Több szakaszon is lezárták, helyenként félpályán halad a forgalom, jelzőlámpa irányítja a járműveket. És hát azért ott van még Debrecen is, amiben szintén például a 101-es és 103-as kilométer között útépítés, Debrecen térségében szélesítési munkák, útszűkület, és helyenként, alkalmanként pedig félpályás útzár is. Úgyhogy vezessetek nagyon türelmesen, alakul a csúcsforgalom, induljatok el egy picivel korábban, és hallgassatok közben jó zenét, ezúttal itt a Moving to the Sun.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Három feltételezett kábítószerkereskedőt vettek őrizetbe Hajdú-Biharban. Országos mentális alap ellátást sürgetnek az egyetemisták számára, visszautasította Hadházy Ákos állításait a debreceni Fidesz-KDNP. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Három feltételezett kábítószerkereskedőt vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt hajdúbihari akcióban. Október 5-én hajnalban Komárdiban, Zsákán és Berettyúj faluban egyszerre tartottak rajta ütéseket, miután a nyomozók információt kaptak arról, hogy több környékbeli lakos rendszeresen tiltott szereket árul. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz használatos eszközöket foglaltak le. A három gyanúsítottat kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az akció során több feltételezett fogyasztónál is intézkedtek velük szemben, kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Egységes minőség biztosított mentális alapellátás kialakítását sürgette az egyetemi hallgatók számára Karner Orsolya tanácsadó szakpszichológus egy debreceni konferencián. Az általa ismertetett több mint 8000 hallgató részvételével készült felmérés szerint a válaszadók 61%-a számolt be közepes depresszióra utaló tünetekről, 41%-uk pedig úgy jelezte, hogy éppen krízis helyzetet él át. A kutatás alapján 36% küzd magánnyal, 15% pedig önsértő vagy öngyilkossági gondolatok számolt be. Karner Orsolya szerint az egyetemi szolgáltatások nem helyettesítenék az egészségügyi ellátást, hanem a problémák korai felismerését és a szakellátásba való tovább irányítás segítenék. Visszautasította Hadházy Ákos állításait a debreceni Fidesz-KDNP frakció a nemzeti oltóanyaggyár ügyében. Hadházy Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a projektre fordított 19 milliárd forint egy részéből debreceni fideszes politikusokat fizethettek, ezt azonban bejegyzésében nem támasztotta alá bizonyítékkal. A helyi Fidesz-KDNP közleménye szerint sem Debrecen városának, sem a helyi pártszervezeteknek vagy politikusoknak nem volt szerepe a beruházás finanszírozásában és a kifizetésekben. A frakció hangsúlyozta, hogy a projekt a Debreceni Egyetem és a kormányzat beruházása volt, ezért Hadházy állításait alaptalannak tartják, és bizonyítékok nyilvánosságra hozatalát kérték tőle. Jegyellenőri testkamerákat tesztel a DKV Debreceni Közlekedési ZRT október 19-ig. A társaság összesen 4 eszközt próbál ki annak érdekében, hogy felmérje azok technikai működését, valamint a rögzített kép és hanganyag minőségét. A teszt során azt is vizsgálják, hogy a felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságos-e, illetve hogyan segíthetik az eszközök a vagyonvédelmet és a személyi biztonságot. A próbaidőszak alatt a jegyellenőrzések során a kamerák látóterében kép és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a társaság honlapján érhető el. Kedden műtötték Pavel Varfomelejevet, a Deac orosz jégkorongozóját, aki a DVTK elleni miskolci rangadón szenvedett súlyos térdsérülést. A klub vezetőedzője szerint a csatár jobb térde alatt eltört és levált a porc, emellett a szárkapos csont, a sípcsont és a térdszalag is megsérült. Pontos diagnózis csak a műtét után várható. A szakmai stáb jelenlegi álláspontja szerint szinte biztos, hogy Varfomelejev számára véget ért az idény, és egyelőre az sem biztos, hogy folytathatja pályafutását. A sérülést okozó ütközésért a játékvezető 2 perces kiállítást ítéltek a DVTK játékosának.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégéntől felé élénk erős lesz a nyugati és szaknyugati szél, a maximumok 21 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 4:80, vidám reggelt kívánok mindenkinek! Jó készülődés, türelmes, óvatos közlekedést, és hát közben legyetek informatívak, amennyiben tehetitek. Üzemanyag árváltozás tegnap volt, akkor 5 forinttal emelkedett a benzin, a gázolaj nem változott, és hogy az elektromos töltés mennyire kiépített már Magyarországon, ez leginkább azok tudnák megmondani, akik napi szinten elektromos autóval járnak, és hogy mennyiben kell felkészülniük arra az utazásukkal, hogy minden egyes alkalommal elérjenek a töltőállomásokig. Na most elvileg egyébként idén már egy innovatív szupertöltő is megjelenik majd Magyarországon, ami Kínában már egyébként javarészt megvan, ez a flash charging, ami állítólag 1500 kilowattos csúcs teljesítménnyel bír, és akár 5-10 perc alatt feltöltheti az erre alkalmas autókat. Egyébként ez a BYD-nek az ígéretes innovációja, ami egyébként messziről felismerhető lesz majd, amint meglátjátok Magyarországon is ezeket a töltőpontokat, ugyanis T alakúak, és most már nem a földön koszolódva kell húzgálni a kábelt, hanem fentről lehet lehúzni a kábelt az autóhoz. Ez pedig hozott magával például Kínában már egy újfajta dolgot, méghozzá a gyerekek hintázását, ugyanis ők úgy döntöttek, hogy ez alkalmas lehet arra is, hogy hintázzanak rajtuk, úgyhogy borzasztóan veszélyes lehet, és nem csak rájuk nézve, mert ugye azt mondják itt a szakemberek, hogy az áramütéstől éppenséggel nem kell tartaniuk azoknak, akik hintáznak a töltőkábelen, viszont az a töltőkábel az megsérülhet, és pont esetenként megcsaphatja az ártatlan autóst, aki végül majd tölti az autóját, úgyhogy ilyen eszement dolgok vannak a nagyvilágban. Remélhetőleg ez a videó ez nem alkalmas majd arra, hogy az itteni gyerekek is kipróbálják, amint megjelenik ez a T-töltő. SMS és Viber számunkon jelezzetek, hogyha láttok valami fontosat, akár hintázó gyerekeket is, bármit, ami az utakon olyan, ami nem odavaló, és esetenként a többiek haladását segítheti. 0-6-23-16-3000. Ma egyébként még, ahogy ígérték is, 25-26 fokos csúcsérték. Holnaptól viszont már tényleg ősziesre fordul időjárásunk, és a hajnali órákban is azért kicsikét hűvösebb lehet, vagy már-már hideg, és hát a napközbeni csúcs sem fogja elérni holnaptól a 20 fokot, jövő héten meg örülhetünk akár a 15 foknak is. Ma viszont nem várható fronthatás is, ráadásul kispéntek van, úgyhogy ez a jó hírek sokasága. Na meg jönnek a jó zenék is, itt van a legújabb Kygo, ez a Save My Love.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A funkcionális tréning egyik legfontosabb kérdése, mire tudjuk használni azt az erőt, amit megszerzünk. A mindennapi életben nem izolált izomcsoportokat használunk, hanem felállunk, lehajolunk, emelünk, cipelünk, fordulunk, egyensúly. A funkcionális edzés ezeket a mozgásokat próbálja fejleszteni. Egyszerre dolgozhatunk az erőn, az állóképességen, a koordináción és a stabilitáson. Ezért nem feltétlenül az számít, hogy mekkora súlyt tud megmozgatni, hanem az, hogy mennyire kontrolláltan és hatékonyan tudsz mozogni. Az erő akkor igazán hasznos, ha a hétköznapokban is használni tudjuk.
2: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Nyomozás indult az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozat közbeszerzése miatt. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Minden régióban lassult a lakásdrágulás szeptemberben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozathoz kapcsolódó közbeszerzés ügyében. A sajtóinformációk szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult, a feljelentés pedig a Mi Hazánk tette. Toroczkai László azt állítja, hogy Zelcsényi Miklós, a Tiszapát rendezvény szervezője, már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a későbbi nyertes céggel. A párt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos ugyanakkor közölte, sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Jövő héten megkezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24.500 diák tesz vizsgát. Az írásbeli érettségiket október 12 és 22-e között tartják, ezt követik majd a szóbeli vizsgák. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén kezdődnek. A jelentkezők összesen csak nem 26.000 vizsgát tesznek az őszi időszakban, ezek közül mintegy 15.000-et emelt szinten. Az oktatási hivatal szerint így idén is jelentős számú vizsgázó vesz részt az őszi érettségi időszakban. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerül területben pedig 1,9 millió. A megyeszékhelye 872.000 forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A posztra valamennyi alkotmánybíró jelentkezhet, a pályázatokat október 26-án délután 4 óráig lehet benyújtani. Az új elnök megválasztását november 2-ára tervezik. A döntést az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással hozza meg, a megválasztáshoz a tagok több mint felének támogatása szükséges. Az új elnök megbízatása 3 évre szól majd, az elnöki jogköröket jelenleg Cine Ágnes elnök helyett gyakorolja. Az előző elnök Polt Péter mandátuma szeptember 1-én szűnt meg, miután betöltötte a 70. életévét. Újabb lépésen haladhat tovább Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, ha sikerül megállapodni Magyarországgal a kárpát-aljai magyarok jogairól. Kijev szerint október 13-án két új tárgyalási terület is megnyílhat. Ehhez azonban az ukrán parlamentnek előbb el kell fogadnia a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Az ukrán miniszterelnök helyettes szerint Budapesttel arról született megállapodás, hogy a jogszabályt elfogadják, nem pedig arról, hogy annak addig hatályba kell lépnie. Magyarország korábban a kárpát-aljai magyar közösség nyelvi oktatási és kulturális jogainak rendezéséhez kötötte a csatlakozási folyamat további támogatását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 433, az eurót 366, a svájci frankot 393, az amerikai dollárt 327 forintos áron jegyezte a bank. Pénteken rádiunk vétel körzetében előfordulhat egy-egy futó zápor, zivatar, az északnyugat és szelettő felé élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Király Cyrus újdonsága itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 7 óra 40 perc van. Danku Laci is betoppant.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Szia Laci, Szabitól tudjuk, és Bordás Bélától is, hogy Nyíregyházán a 41-esen, az Orosi úton, a Kemence csárdánál történt egy rolleres kerékpáros ütközés. Egyikük nagyon súlyosan megsérült, ahogy ezt hallani lehetett. A segítség egyébként már ott volt a helyszínen elég korán, elég hamar, de egyelőre nem tudjuk, hogy feltartják-e a forgalmat a 41-esen. Állítólag nem, ugyanis a kerékpárúton történt mindez, tehát a rolleres és a kerékpáros ütközése, tehát Nyíregyháza 41-es Orosi út Kemence csárdánál, és ahogy hallom, ott mostanában már volt egy hasonló eset, úgyhogy...
1: És Örökösföldön is több baleset van ott az Örökösföldi edzőcentrum környékén, ott is most egymás után több autós karambolozott, úgyhogy mindenki fokozottan figyeljen. Egyébként a rolleresek is, hát... továbbra is a szokott módon közlekednek sajnos. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sokan elsuhannak a gyalogos mellett, nagyon sok panasz érkezik a belvárosokból, különböző terekről, ahol a gyalogosok, nyugdíjasok sétálnak, hogy elsuhannak mellettük. Nem, nyilván most a rolleresek pont nem hallanak minket, úgyhogy hiába is mondjuk el, hogy
0: kicsit
1: jobban figyeljenek.
0: Bömböl a Spotify-on a zene közben.
1: Hihetetlen. Nem mindenki ilyen természetesen, de tényleg...
0: Nem, de elég, hogyha néhányan ilyenek, és akkor az pont megszűri a bajt.
1: Vigyázzunk egymásra.
0: Igen.
1: Nagyon rossz egyébként, mert a kerékpárral közlekedsz, és mondjuk ki akarsz kerülni valamit, nyilván nincs visszapillantó tükör a kerékpáron, és nem is számíthatsz arra, hogy esetleg téged egy nagysebességű roller meg fog előzni ott menet közben. Tehát nem nézegetsz állandóan a hátad mögé, hogy nincs-e valami melletted, mögötted, és hát sokszor tapasztalom én is, mikor bringával közlekedek, hogy éppen kikerülök egy villanyoszlopot, vagy valamit, és közben pedig elsuha mellettem egy rolleres, mert ő meg nem számít arra, hogy én majd ki fogom kerülni azt az oszlopot, nyilván azt gondolja, hogy átmegyek rajta.
0: Minap én is láttam, megint párosan mentek egy rolleren, már inkább elkaptam a fejem. Már úgy voltam vele, hogy nem hergelem magam, úgyhogy megláttam őket, jó, gyorsan elkaptam a fejem, mintha nem is történt volna semmi, és mentem tovább, mert egy idő után az embernek már nincs kedve se foglalkozni vele, már beleunt, már belefáradt, mint amikor valakit meg akarsz győzni valamiről, és rájössz, hogy és nem, és már beleléptél abba a korba, hogy azt is elfogadod, hogy nem, már senkit nem kell semmiről meggyőzni, hanem hogyha valakivel nem tudsz kommunikálni, akkor szépen elindulsz az ellenkező irányba, mint amerre ő tart. A másik eset egyébként a suhanó rolleresekkel kapcsolatban, hogy ugye minap is volt egy hír, bár csak a szalag címre emlékszem, hogy 115-tel csapódott bele valami vaskerítésbe. Nem gondolom, hogy túlélte volna, de ha igen, akkor sem gondolom azt egyébként, hogy
1: miért kell 115-tel
0: menni? Élete lesz.
1: Igen, két olyan kis, nem is tudom mekkora keréken, tehát ezt nem fogom megérteni. Nyilván, amikor az autókat feltalálták, akkor a lovaskocsi tulajdonosok ugyanígy háborogtak meg a gyalogosok, hogy itt pöfögnek és száguldoznak 20-30-al az autók. A vonatnál ugyanez volt, hogy eddig lóhúzta a kocsit, most meg megy ez a nagy monstrum, és tehát minden technikai fejlődésnél ezt ugye végig tapasztalja, a kerékpárosoknál is ugyanez volt, amikor találták a kerékpárt, és ment a gyalogosok között, és akkor csilingeltek, meg mindenféle volt. Volt olyan, hogy az autók előtt régebben a legelején még sétált egy ember, aki egy ilyen csengőt rángatott és húzgált, hogy jelezze, hogy ott egy automobil fog közlekedni. Hát nem hallották eléggé, úgyhogy
0: ez nagyon kemény lenne azért így megtenni egy Nyíregyháza Budapest távolságot.
1: A rolleres előtt menne valaki, és végig csilingelne.
0: Igen, a rolleren egyébként nincsen semmilyen hangjelző berendezés.
1: Van duda. Uh-huh. Tehát, hogy elméletileg az lehetne, meg használhatna. De azért van pozitív tapasztalat is. Tehát azért nem mondjuk azt, hogy minden rolleres, mert ez is megint nem igaz. Ugyanez, mint hogy minden motoros szabálytalan, minden BMW szabálytalan, nem igaz. Van olyan rolleres, aki tök normálisan vezet.
0: Kihagytad.
1: Igen, jó. Okay. De hogy láttam olyat, tényleg volt egy kislány, ment előtte, megállt kereszteződésnél, leszállt a zebránál, áttolta, ahogy az a nagykönyvben megvan, és lám lehet így is közlekedni, és nem száguldozott, ment 15-20-szal, amikor lehetett, amikor meglátta, hogy gyalogosok jönnek meg, stb., akkor meg vigyázott rájuk.
0: Na látod, hogy igazad van, hogy ez lett volna a jó hozzáállás, hogy minden nap rollerezünk, és elmondjuk, hogy képzeljétek, ma se történt baleset, már eltelt a mai napban ennyi és ennyi óra, és még mindig nem, és láttunk közben szabályosan közlekedő rollereseket, és igen, ezeket emeljük ki, csak igen, nyilván mindig mi is arról beszélünk, mert amikor nem történik semmi, akkor az a normális, akkor igen. Úgy vagyunk vele,
1: aztán
0: hogy...
1: Aztán látsz egy ilyet, és akkor azt mondod, hogy minden rolleres hülye.
0: Nem, egyáltalán nem mondunk ilyet, semmiképpen nem mondunk ilyet. de nagyon sok esetben sajnos a statisztika azt mutatja, hogy mikor baleset történik, jellemzően a rolleresek szoktak ezért a felelősek lenni.
1: Meg ők is törik össze sokszor saját magukat.
0: Igen, ez a másik. Szóval mielőbbi felépülést kívánunk annak a résztvevőnek, most, hogy vagy a rolleres vagy a kerékpáros sérült meg súlyosan, ezt nem tudjuk.
1: Itt sem tudjuk. Tehát az is lehet, hogy a kerékpáros volt a hibás, és ő ment neki. Már borítottak fel majdnem gyalogosok, úgyhogy kerékpárral mentem. Nyilván az egy megint egy olyan szituáció, hogy sétál a kerékpár úton, ahol nem kellene egyébként, mert ott van a járda mellette, de ő ott sétál, és aztán hirtelen felindulásban úgy gondolja, hogy balra ő átmegy az úton, anélkül, hogy a háta mögé nézne, hogy esetleg ott nem jönne valaki, és hát abban a pillanatban ugye megtörténhet a baj, de hát ez egy ilyen társas játék, ez a közlekedés, ezt már tudjuk.
0: Igen, igazából bármerre is vagyunk, bármikor veszély leselkedhet ránk, tehát hogy pont elég az, hogy azt gondoljuk, hogy hát gyalogosan, biztonságosan itt közlekedünk a járdán, de esetenként jöhet egy kerékpáros, egy gördeszkás, egy rolleres, egy tandem ugró, ejtőernyős, bárki.
1: Vagy egy rénszarvas. Vagy... Láttad a rénszarvast? Nyíregyháza mellett. Hát az szerintem a tegnapi nap poénja volt. Egy nyírszőlősnél ott a nyugati elkerülő út mellett egy hölgy felvette videókamerával, ahogy nyargal egy rénszarvas az út mellett. Hát én nem akartam elhinni a felvételt, mondtam, hogy ez biztos, hogy éjjel a készült és kamu, de nem.
0: Nem, jól lopuk, jól tintegetett rajta.
1: Hogy a bánatba kerül ide, és akkor azt mondták, hogy valószínűleg a szomszédos országban. Na hát
0: még szerencsé. Melyik szomszédos országra gondolnak?
1: Hát, tudod, ez a sok északi ország. Mi lesz a következő? Sóston megjelennek a pingvinek, vagy a másik oldalon meg majd a nílusi krokodil? Mert mondták, hogy globális felmelegedés, és jönnek-mennek az állatok. A szatmári beregi részen, a román határnál, ott pedig medvét láttak, és hát most ott több ott fehér gyarmattól nem messze. Úgyhogy többen is látták egyébként a medvét a kukoricásban, meg különböző helyeken. Úgyhogy...
0: Ideje lenne megállítani ezt a migrációt most már.
1: de tudod, de szél...
0: Tönkretesznek minket.
1: A rénszarvas, tudod, ki jutott eszembe? Az a szegény farkas, aki eljött a világ végéről, és akkor előtték, mondtam, hogy na, ennek is pont erre a régióra kellett jönnie, majd egy vadászat puskacsőre kapja, de ott futott végig, és akkor így néztem a videót, hogy hát ez meg hogy. De hát azért egy rénszarvas még az, ha jól emlékszem, talán azért Szlovákiában, meg Lengyelországban sem annyira őshonos, inkább ott az északi ország, Finnország felől.
0: Hát jó, de mi a finnugor gyelvcsoporthoz tartozunk. Ja, csodálkozol rajta, hogy jöttek továbbképzésre?
1: De azóta ne csodálkozunk semmi, mikor egyszer egy kengurut láttak, tehát az mondjuk kiszökött, azt hiszem, az állatkertből. Tehát nagyjából ennyi.
0: De az ausztrál állatkertből és itt kötött.
1: Igen, de az is lehet, hogy valaki tartotta egyébként ezt a szarvast, és akkor az meg most kiszökött, és úgy gondolta, hogy nyargal egyet ott a nyugati elkerülő út mellett.
0: Fia, ezt nem tudhatjuk egyébként, hogy ki mit tart a portáján, akár illegálisan is. Hát én hallottam régen olyan esetet, hogy például Nyíregyházán volt, aki tartott farkast. Nyilván azt is ugye illegálisan, mert ugye az nem egy megengedett dolog lett volna.
1: És minek kellett neki az a farkas?
0: Hát nem beszéltem vele, nem tudom.
1: Tartson huskyt. Hát az ugyanolyan, majdnem hasonlóan is néz ki, és ugyanúgy nem ugat, csak vonyit.
0: Hát annyi, hogy a husky az a farkasnak a hisztisebb változata. Igen, igen, az a vonyítós.
1: Igen, egyébként volt ilyen kutya, aminek az volt a márka neve, hát a fajtája, azt hiszem talán, hogy csehszlovák farkas, és úgy is nézett ki, mint egy farkas. Nagyon ritka példány volt, én egyszer egy kutya kiállításon láttam, és pfú, gyönyörű volt.
0: Honnan tudtad, hogy csehszlovák? Nem értetted, amit mond.
1: Hát ezt mondta, hogy ezt viszlim, zsa, velmi dolgozom. De végig így beszélt, és
0: akkor az volt akkor lesz, igen.
1: Így ugatott, hogy ahoj, ahoj. És amikor adtam neki kaját, megköszönt, hogy gyakujem. Na, mondom, szerintem ez csehszlovák.
0: Úgyhogy, igen, csak mi lesz a csehszlovák kutyákkal, miután feloszlott, ugye?
1: Igen, hát ez az, hát hogy, ez az, hogy most nem lehet tudni. A család egyik fele az ment Csehországba, másik fele maradt Szlovákiába. De tényleg van ilyen fajta állítólag, és tökre úgy néz ki, mint egy igazi farkas, nagy, hatalmas testű, és nagyon szép állat.
0: Na, én még egy endékes palota pincsit nézni. Ha már itt járunk.
1: Igen, igen, hát nem tudom. Nekem jugoszláv kovaszom van, de...
0: Na, úgyhogy etessétek akkor a jószágokat, vigyázzatok rájuk, meg magatokra is, közben hallgassatok jó zenét, nem sokára visszatérünk, 10 perc múlva pedig 8 óra türelmes autózást.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény!
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
9: Csak jó zene!
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
10: Szép reggelt, jó utat, mi újság Debrecen területén. Horváth Lászlót kérdezem, mint gépjármű szakoktatót. Szervusz!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos Böszörményi úttól a Dózsa-György útig megvan még az aszfaltozási munkálatok miatt a korlátozás. Itt azért hadd hívjam már föl a figyelmet, hogy tartsuk be a kihelyezett jelzőtáblákat. 30 km/h-ért a balra kanyarodási tilalmi táblákra gondoltam. A város egész területén elég nagy forgalomban autózunk, különösképpen az iskolák környékén, illetve a Faraktár és Hajnal utca kereszteződésben. Ott körülbelül 2-3 lámpaváltást kell várni, míg áthaladunk. Hát mindenkinek balesetmentes közlekedést és szép napot kívánok.
10: László, nagyon köszönjük!
11: Nagyon szívesen, köszönöm a lehetőséget, szép napot!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
12: Autót rongált meg egy feltűnhetett férfi Debrecen belvárosában. Biztonságuk miatt aggódnak a nagymacsi lakosok. Elkészült a Csuka utca felújítás a Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
12: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint dühében megrongált egy autót Debrecen belvárosában. Az eset június 14-én történt, amikor a férfi feleségével és kiskorú gyermekével egy zebrán kelt át. Egy autós figyelmetlensége miatt veszélyeztette őket, ezért a vádat feldühödött. A sofőr megállt, a férfi pedig odament a járműhöz, többször ráütött az autó üvegére, kiabált, majd megrángatta a kilincset, amely letört, és a zárszerkezet is megsérült. A rongálásra mintegy 58.000 forintos kár keletkezett. A férfi beismertetettét, az ügyészség garázdasági rongálás miatt próbára bocsátását indítványozta. Biztonsági és közösségi problémákra panaszkodnak Debrecen Nagymacs lakói a környéken dolgozó vendégmunkások megjelenése miatt. Több helyi arról számolt be, hogy kisebb csoportok járják az utcákat, telefonjukkal felvételeket készítenek, és szerintük magánterületeket, illetve udvarokat is filmeznek. Mások a játszótéri viselkedésre, valamint a házak előtt álló gyümölcsfák termésének leszedésére panaszkodtak. Egyes lakók szerint az idősek biztonsági érzete is romlott, ezért felmerült a korábban működő helyi polgárőrség újjászervezése. A megszólalók a környékipari fejlesztéseivel és az EvePower akkumulátor gyárának építésével hozzák összefüggésben változásokat. A cikkben szereplő állítások a helyiek személyes beszámolóin alapulnak. Befejeződött a Csuka utca felújítása Debrecen Pércsi-Kertváros részében. Az önkormányzat közlése szerint 280 méter hosszan épült új színárt burkolat emellett az utca mindkét oldalán megújították a járdákat is. A beruházás augusztusban kezdődött és október elejére készült előszesen bruttó 124 millió forintból. A fejlesztéssel együtt a forgalmi rend is megváltozott, egyes szakaszokon két irányú, máshol egy irányú közlekedést vezettek be. A csapadékvíz elvezetését a korábban kiépített zárt csatorna biztosítja. A munkák során eltávolított növényeket pedig visszaültették. Az önkormányzat szerint a beruházást lakossági kezdeményezés indította el. Október 8-ától újabb közmű felújítás kezdődött Debrecenben a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán. A debreceni vízmű helyenként több mint 70 éves ivóvíz gerinc vezetéket korszerűsíti, hogy csökkentsék a meghibásodások és csőtörések kockázatát. A munkálatok a Balmazújvárosi út 10 szám környezetét érintik, és várhatóan október 26-áig tartanak. Ez idő alatt a Debrecenből kifelő vezető szélső sávot lezárják, az M35-ös autópálya felé a belső sávon haladhat a forgalom. A rekonstrukciót egy korszerű úgynevezett kitakarás nélküli technológiával végzik, ezért csak kisebb munkagödrökre van szükség. Az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. Technikai okok miatt zárva tart október 9-én pénteken a DV Parking Kft. Ügyfélszolgálata Debrecenben. A személyes ügyintézés ezen a napon nem lesz elérhető, a társaság munkatársai azonban telefonon továbbra is rendelkezésre állnak. Az ügyfeleket legközelebb október 12-én hétfőn fogadják ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint a Malom Park 2 épületében. A DV Parking arra is felhívja a figyelmet, hogy honlapja ilyen nappal használható a mesterséges intelligencia alapú chatbot. A Parker nevű rendszer egyszerűbb kérdések megválaszolásában nyújt segítséget, így bizonyos ügyekben a zárvatartás idején is lehet információt kérni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
12: Teken rádiunk vétel körzetében előfordulhat egy-egy futó zápor, zivatar, az északnyugat és szelet többfelé élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10 fok körüli értékekre számíthatunk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 14 perc van, öveket becsatolni, a mobiltelefont meg eldobni a kezünkből, kihangosítóra tenni, vagy a zsebünkbe, vagy valahol a középkonzolra, de semmiképpen se tartsátok a kezetekben vezetés közben, ugyanis árgus szemekkel figyelik a biztos urak azt, hogy van-e mobiltelefon használat menet közben. Ez tehát az eheti történés, az eseménynek a neve pedig Focus on the Road, és vasárnapig ezt

0: ellenőrzik. Na, és hát ugye nagyon sok közúti ellenőrzés van, azt gondolom, hogy egyes rendőrök is, akik már nagyobb tapasztalattal bírnak, már könyvet írhatnának arról, hogy milyen esetekkel találkoznak, de kb. Ez mindenkire igaz, aki hosszabb időt eltölt egy bizonyos szakmában, és mondjuk akár emberekkel is foglalkozik, mert nyilván azok fognak majd leginkább olyan sztorikkal szolgálni, amelyektől égnek áll a hajad, ha még maradt egyáltalán belőle. A következő eset pedig egyébként Magyarországon történt Veszprém megyében, Sümeg belterületén, amikor is a biztos urak egy autóra lettek figyelmesek, amit ritkán látnak, egy rendszám nélküli járműre. Na most ez ugye egyből gyanússá válik.
1: Igen.
0: Én is emlékszem, hogy mikor meglett az autóm, és még nem volt rajta rendszám, hát azért mégiscsak át kellett menni a szomszédba egy pár száz méterre, hogy megmutassam másoknak is. Aztán utána jöttem rá, hogy azért ez egy bolond manőver volt, mert...
1: Hát ennél feltűnőbb maximum annyi lehet, hogy a sötétben lámpa nélkül.
0: Rögtön
1: észrevezik.
0: Úgyhogy szóval egy haverommal történt ez az eset, és amúgy is 50 éve, úgyhogy elévült, na mindegy. Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
1: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
0: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
1: Igen, jogosítványa nem volt még, nem
0: igen.
1: Lehetett.
0: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
1: Hát az nagy segítséget jelent.
0: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben.
1: Hát ez...
0: Tehát neki volt ennyi esze.
1: Na hát ez tényleg nagy segítség volt akkor a kisrácnak, tehát egy vakvezet világtalant, egy 8 éves vezet egy kocsit. Igen, tehát két jogosítvány nélküli, de legalább az egyik már
0: tudott szaladni.
1: Már nagyobb, mint a másik, de még mindig fiatalkorú, vagy kiskorú, vagy nem is tudom, hogy van a 14 év alatt. Szóval igen, de ő jól futott. És én nem is voltam ott. Megmondtam kisfiam, hogy csak akkor mehetsz, hogyha magaddal. Hát anya, vittem, nem volt ott, nem
0: hát
1: kapták
0: figyelj,
1: el.
0: Mondjuk én elég későn érő típus voltam, én szerintem akkor voltam mondjuk 8 éves forma, mikor ez a gyerek, aki itt vezetett, ez 3 éves lehetett, tehát hogy akkor voltunk körülbelül egy szinten.
1: Hova akartak menni azt a
0: nem tudom, fogalmam sincs, szerintem ők sem tudják.
1: Tehát hogy mi volt, anya, elvihetem a kocsit? Persze, ott van, csak Pistikét vidd magaddal. Miért? Tehát, hogy
0: hát gondolom elküldte őket a boltba. Itt a kulcs, hozza anyádnak cigit meg bort.
1: Lehet.
0: Nem tudom.
1: Lehet, hogy ez volt. Én már nem vezethetek, kisfiam, mert ittam ma.
0: Például. Na látod?
1: Ezért pont jó. Akkor mennyi érte? Neked úgy sincs a rendszám sem a kocsin, jogosítványa sincs, nincs mit elvenni, kicsi vagy, nem lehet megbüntetni.
0: Igen, mint a filmben is, hogy már ittam reggel egy vodka narancsot. Reggel, hát de még csak 9 óra van. Azért volt benne narancs. Úgyhogy, na mindegy, anya odaadta a kulcsot, nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, de a gyerek szándéka az nyilvánvaló volt, hogy ő vezetni akart. És valamilyen szinten ment is neki, mert hallottunk már ilyet amúgy, hogy gyerekek vezetnek autót, tehát hogy ez működik, hát mindaddig. Csak azt nem értem amúgy, hogy miért nem volt rajta rendszámtábla. Uh-huh. Vagy itt van, fiam, gyakoroljál ezzel?
1: Valószínűleg...
0: De itt a kertben játszál, lássam, nem?
1: Igen, valószínűleg műszaki sem nagyon volt már a gépjárműben akkor ezek szerint, hogyha nem volt rajta rendszám.
0: Igen, mert azt szokták mondani amúgy a férfiak is, nem, hogy ha az autó nincs teljesen rendben, hogy úgyis csak az asszony jár vele. Tehát ezt nekem autószerelők szokták mondani, hogy amikor mondják, hogy alig van már rajta a gumi futófelület, meg rosszak a fékek, és akkor ezt szokták mondani, hogy hagyja csak az asszony jár vele a városban.
1: Oda jó lesz az is.
0: Igen, nem, hát ezzel meg csak a 8 éves gyerek jár, tehát hogy nem baj, hogyha nincs jó állapotban. Szóval a 14 éves meglátta a rendőröket és elfutott. Amikor a tínédzser észrevette, akkor ugye kipattant az autóból, na most a történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntető eljárás indul ellene, járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntető eljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék, a közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
1: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
0: Büdös kölyök, 8 éve hazudik, ugye hány éves 8?
1: Igen. És nincs is kocsink. Az a szomszéd kocsija. Most loptuk, hát kész.
0: Hát, nem tudom, elvitte. Hát anya is nagyon kezdő. Uh-huh. Van jó, itt még mit tanulni.
1: Jó, hogy ezt elmondtad, mert egyébként úgyis mennem kell majd Sümeg környékére.
0: Na de
1: jó. Legalább egy veszéllyel kevesebb.
0: Ha rendszám nélküli autót látsz, akkor szerintem kerüld el azt a szakaszt.
1: Na, megnézem majd. Hát, ha most már az lesz ott. Eddig a vár volt a híresség, ugye a Sümegi vár, most már majd ez az autó lesz kiállítva ott előtte. Ez az, ami bekerült az országos híradásokba, Pistike autója.
0: Igen, én úgy tudom elképzelni Sümeget, hogyha ez itt így elburjázik és elszabadul, mint a majmok bolygója egyik jelenetében, mikor a majmok vezetnek már, már kerékpároznak, már bicajoznak, már lovaskocsit hajtanak, már minden. Laci is így beérkezik Sümegre, és azt nézi, hogy 6 évesek rollereznek elektromos rollerrel, 9 évesek motoroznak.
1: A 9 éves már a traktorral jön. Tehát az már jön a szántás után. A 6 éves már megcsinálta a kombájnnal a betakarítást, tehát már ott az így rendben van. A szippantós autót nem tudom, hogy óvoda környékén már azért én elkezdeném oktatni a vezetést, mert azért az nagy darab.
0: Nyilván, nyilván. A tolatással kezdeném mindenképpen, hogy hogyan lehet beállni vele egy szűk udvarra.
1: Igen.
0: Na úgyhogy csak óvatosan ezzel, szülőként is egyébként ez borzasztó nagyfokú felelőtlenség volt, hogyha ez valóban így van, vagy nem tudom, hogy anyuka, hogyha nem is így történt, akkor esetleg így akarta magára vállalni a
1: felelőség? Nem, szerintem a gyerek az, aki mikor igazoltatták, akkor rögtön, hogy hogy került, de hát anya ide adta. Tehát, hogy nyilván egy 8 éves gyerek elkezd azonnal ezzel védekezni, hogy...
0: Nyilván egy 8 éves gyerek olykor füllent.
1: Igen, hát, igen. Tehát, hogy ezt azért nehéz lesz megállapítani, hogy tényleg odaadta, vagy elvitte.
0: Mi történt, igen.
1: Láttunk ilyet Amerikában is, amikor a 6 éves, vagy nem tudom hány éves kisfiú úgy, hogy nem látszott ki, és arra lettek figyelmesek egyébként a rendőrök, hogy nem vezeti senki az autót, mert éppen, hogy nem látott ki a tetején, mert vagy a gázpedált nyomta, nyilván ott meg automata váltós volt, tehát még csak az sem kellett, beindította, elindult. Ja, kész.
0: Ez a Ford Escort, ez valóban önvezető?
1: Önvezető. Igen, de már...
0: A 99-es modell is önvezető volt.
1: Már akkor feltalálták, látod? És akkor valami kis buksi ott látszik ott a feje teteje, de éppen, hogy csak kilátott a kormány meg a műszerfal között, hogy ne menjen neki mindennek, és úgy szambázott. Képzeld el, hogy volt egy ismerősöm, akinek volt egy annak idején egy kis robogója, de babetta még ebben az időben, nem tudom, emlékszel-e még a régi babettákra. És az anyukája ment dolgozni, és már beindította a babettát, az, hogy be kellett tekerni. Uh-huh. És alapjáraton még ott pöfögött, ő meg gondolta, hogy addig ráült, és adott egy kövér gáz, de azzal lendülettel aztán erről leesett a motor, és elindult. Biciklizni már tudott, mert egyébként ilyen 6 éves körüli volt a kislány, lányról beszélünk, és elindult az úton, mert az út mellett volt leállítva, és végig kiabált az út mellett a faluban, hogy állítsanak meg, és majdnem senki nem tudta, csak azt látta, hogy egy 6 éves gyerek ül a babettán, és húzza a gázt, mert nem tudta, hogy egyébként, hogy kell. Volt rajta fékkal, húzta ő, de nem állt le, mert a gázt vissza kellett volna engednie, és hát kergette a fél falu, mire megfogták, de aztán
0: hál' Istennek... Fék, gáz együtt? Tehát igazi rallipilóta.
1: Minden. Az volt a szerencs, hogy azért a babetta nem volt az az erőmű.
0: Hát nem, persze. Tehát, hogy szakadékban lefelé 40-nel azért
1: hát
0: csak
1: maximum, összemem. Igen, de ő 20-szal száguldozott, de aztán végül egy gyorsan futó gyalogos elkapta és megállította. De ott például csak ennyi volt, hogy a gyerek milyen. Hát kihasználta azt, hogy anya bement, ő meg addig...
0: Hát kíváncsiságból, persze.
1: Kíváncsiságból,
0: így. Látta már, hogy mit csinál anya vele, hogy akkor ezt a kart birizgálja.
1: Hát, hogy valamit kellett, igen, és akkor ő megadott egy kövérgázt és elindult.
0: Igen, azt hittem, hogy az lesz a vége, hogy és addig ment, még át nem ért egyik városból a másikba, és a harmadikba is kinefogyott.
1: Pekje volt, mert a babetta képes volt másfél litert is fogyasztani 100 kilométeren, tehát elég szépen kellett volna mennie, amíg kifogy belőle. Mondjuk nem is volt nagy tankja, ha jól emlékszem, tehát ilyen 3-4 liternél több nem fért bele.
0: Lehet, ezek a régi szép idők, szóval óvatosan ezzel, hogy mit engedünk meg a gyereknek, meg hogy egyáltalán nem csak, hogy megengedjük, hanem hogy a gyerek a felügyeletünkön kívül mit csinál, vagy az odafigyelésünkön kívül egyetlen egy másodperc is akár tragédiát szülhet. Na, ne legyen így, kívánjuk mindenkinek. 8 óra 23 perc, hamarosan persze sportolunk, egy-két jó zenével készültünk, itt van French Montana, David Guetta és Hugh Gale, ez pedig a Shine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sporthallgatást kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál a sportvilágából?
3: Lejelentem a lásson, Lionel Messi lejátszotta utolsó válogatott mérkőzését Argentina színeiben. Ez a hét, ez ilyen úgy tűnik, hogy minden sztártól elköszönünk. Ronaldóval kezdtük. Ő még mondjuk nem fejezte be hivatalosan, tehát még egy búcsúmeccs lehet, hogy vár rá majd a portugál válogatottban. Messi esetében viszont megvolt a hivatalos búcsmérkőzés. Benin ellen 3-0-ra nyertek. A mérkőzés előtt napvilágot láttak olyan pletykák, hogy megpróbálták megvesztegetni a benini játékosokat, hogy kapjanak majd gólokat és olyanokat, amiket Messi szerez. Hát két gólpaszt adott, meg rúgott egy gólt. A benini kapus visszautasította, azt mondta, hogy kapus vagyok, az a dolgom, megakadályozzam a góllövés. Ha az utolsó pillanatban 0-0-nál Messi lövi a 11-est, azt is igyekszem majd megfogni. Nem sikerült, 3-0 lett a vége, de...
2: De hangzatos volt, amit mondott.
3: Jó, hát úgyis mindenki tudta, hogy nem ők az esélyesek. Még Ronaldo is küldött egy üzenetet Messinek. Hogy nagyon büszke arra, amit elért a válogatott, vagy büszke lehet arra, amit elért a válogatottal, és szívből gratulál neki, úgyhogy ez is egy szép gesztus volt. Mi meg legyünk boldogok, hogy évtizedeken keresztül láthattuk ezt a párharcot kettejük között, Ronaldo és Messi között, láthattuk Messit játszani. Nekem volt szerencsém látni őt élőben egyszer az első válogatott meccsén pár percig, amíg ki nem állították, tehát ez az mai napig klasszikus volt. Úgyhogy érdekes volt Messi pályafutása, de leginkább azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a valaha volt legjobb játékos, bár biztos, hogy az idősebbek most nekem esnek, és azt mondják, hogy nem, mert Puskás, meg Cruyff, meg Pelé, Holt, meg Pelé, igen. Meg igen, mindenkinek megvolt a saját korszakos
2: Escobar
3: játékosa.
2: Ja, nem, az más.
3: Igen, de szerintem Lionel Messit nagyon nehéz lesz túlszárnyalni a bárkinek is. Tehát maga a nem csak az, hogy világbajnoki címet nyer, nem csak azt, amit elért a Barcelonával, hanem maga az egyénisége, meg tényleg ahol játszott, tehát gyakorlatilag ez az argentin válogatott, ebben biztos vagyok, hogy nem a döntőig, a csoportból alig jutott volna tovább, ha nincs Messi.
2: És mit gondolsz egyébként sportriporterként jelen generációnknak, most következő generációnak milyen nagy klasszisai lehetnek?
3: Hát Jamal, leginkább benne érzem azt, tehát hogy fiatal játékos, tehát ott van még Mbappé, ott vannak azért fiatal tehetségek, de nem érzem egyikőjüken sem azt, talán Jamalon igen, mint ami Messi esetében, most csak kicsit alázatosabbnak kell lennie. Nyilván, amikor egy ilyen fiatal játékos nagyon hamar megtalálnak és hirtelen sztár lesz, azért azt fel kell dolgoznia. Messinél ezt soha nem éreztem, ezeket a sztárallűröket.
2: Nem, azért, mert ő mindig kiment a pályára, hozta a legjobb formát, és lejött a pályáról.
3: Igen. Bár mondjuk sok helyen raknak ki olyan posztokat, hogy nem fogadta el a kéznyújtást, meg
2: jaj, stb. Jó,
3: nyilván
2: oké,
3: össze lehet vágni a nem tudom hány év pályafutása alatt olyat, hogy nem fogadta, a másik meg igen. Na, mindenkinek vannak rosszabb meccsei. Én azt láttam Messi esetében, hogy tényleg ő ez az igazi. Kiment, játszott, hozta a maximumot, amit tudott, és aztán lejött a pályáról, általában úgy, hogy már a neve mellett ott volt két gól, vagy három gól.
2: Igen, és akkor nem voltak vele kapcsolatos rossz hírek, pletykák, semmi. Ő élte szépen csendben az életét.
3: Igen.
2: Hozta
3: igen.
2: Profi színvonalat.
3: Én is ezt gondolom. Tehát, hogy nem azt láttad, hogy már megint megvette a 28. Ferrariát, meg a többi. Nem
2: meg egy... a bulvárok címlapjára valamivel felkerült volna, hogy valamivel hírhet lett éppen.
3: Igen. Úgyhogy én szerintem egy igazi példakép volt a fiatalok számára is. Nagyon érdekes volt, mert még mindig van visszhangja a Szlovákiában, ugye a felvidéken rendezett ukrán-magyar mérkőzésnek, mert hogy most már az UEFA is vizsgálódik, meg a szlovák, meg a román sajtó nehezen dolgozta fel azt a molinót, amit kifeszítettek a magyar ultrák, nevezetesen ugye ki volt rakva, hogy Felvidék, és alatta pedig egy olyan szöveg, hogy Made in Hungária. Szerintük ez már rasszista, meg most ez provokatív, és ezért fütyölték ki a szlovákok a magyar himnút, meg stb. Hát nem tudom. Tehát én ebben azért nem érzek olyan nagy provokációt.
2: Ha bele akarod látni, akkor belefogod.
3: Nyilván.
2: Tehát, magyarázni.
3: Igen, de hát azért a történelmi múltat azért azt ne hazudtoljuk már meg. Ha egyszer az évszázadokon keresztül Magyarország része volt, és Felvidéknek hívjuk, akkor most nem fogjuk átkeresztelni. Meg én azt gondolom, hogy ez már megint ilyen kezdjünk el valamit vizsgálódni, hogy valamiért büntethessünk típusú dolog. Bevitték ezeket a molinókat, beengedték a molinót, akkor utána már senki nem szóljon egy szót se. Az, hogy ez most valakinek rosszul esett, ugyanúgy utána egyébként meg kifütyülték a magyar himnuszt is, a magyarok meg az ukrán himnuszt. Sajnos ez, hogy mondjam, nem egy szép gesztus egyik részről sem. De hát a futballmeccseknek ez is sajnos most már része ilyen szempontból.
2: Annyi, hogy aki nem bírja elviselni ezt a olykor kulturálatlan formáját az életnek, ami egyes foci eseményeken van, az járjon könyvtárba.
3: Én csak azért sajnálom ezt, mert van felfüggesztett szektorbezárás, meg stb. Majd most megint, hogyha az UEFA elkezd vizsgálódni.
2: Nincs igazság amúgy.
3: Akkor majd megint az lesz, hogy megbüntetik a magyar válogatottat, amivel tulajdonképpen szurkolókat büntetnek, azokat a gyerekeket, családokat, igen, akik nem.
2: Ez a baj.
3: Ezt már sokszor elmondtuk, hogy ezzel én sose értek egyet. Itt volt például az egyik Deac jégkorong játékosa, aki súlyos sérülést szenvedett a hétvégén a Diósgyőr elleni jégkorong meccsen, úgyhogy az ellenfél egy 2 perces kiállítást kapott, és akkor itt megint arról beszélhetünk, hogy akkor hol van itt az igazság, meg is kellett műteni, eltört a sípcsatya a csatárnak, úgyhogy Debrecenben meg is műtötték, kedden rögtön ugye onnan a Miskolci kórházba szállították, még a sípcsont védője is eltört az ütközés következtében, úgyhogy nyilván szándékosság nem volt benne, de ilyenkor mindig ugyanaz a szituáció van, hogy a másik hónapokra kidőlt. Lehet, hogy ezeket egy kicsit keményebben kellene szankcionálni, ezeket a sérüléseket hozó belépőket.
2: Igen, miután kiderül az, hogy ilyen súlyos lett, meg 8 napon túli a sérülés, és egyébként is, hogyha már a büntetéseknél, meg büntető eljárásokban is számít az, hogy mekkora a sérülés mértéke, akkor igen, egyébként itt is lehetne valamit tenni. Ha más nem lenne valami visszatartó ereje, hogy tudom, hogy szándékosság nincs benne, meg ne is feltételezzük, hogy van, de hogy jobban oda kellene figyelni, hogy a másikat azért ne bántsuk már, tehát igen, hogy legyen elrettentő
3: például. Nyilván egy jégkorong azért tudjuk, hogy egy kőkemény sport, vannak védőfelszerelések, de hát szerintem az egyik legkeményebb, hanem a legkeményebb olyan szempontból, hogy az ilyen csapatsportágok tekintetében, jó, amerikai futball szintén hasonló, de talán a jégkorongnál olyan sebességgel mennek és ütköznek, és palánkra szorítás, és a többi, hogy tényleg nem kislányoknak való sport. Hát jobbulást kívánunk a debreceni játékosnak, más már úgysem, tehát ilyen lemezekkel meg csavarokkal kellett a sípcsontját rögzíteni. Folytatódott viszont a Suli Road Show a Loki csapatánál, újabb iskolába látogattak el, és ez egy nagyon jó kezdeményezés egyébként, és Nyíregyházán is hasonló dolgok kezdődtek, itt az elmúlt időszakban több iskolába is ellátogatott jó néhány játékos, és én azt gondolom, hogy a csapat meg a klub imidzshez ez is hozzá tartozik, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket. Debrecenben is hatalmas siker volt, autogramosztás, közös fotók és élménybeszámoló, pénteken Nyíregyházán pedig a Kertvárosi iskolába látogat majd el a Sparinak néhány játékosa, és ott is hasonló programok lesznek, nyilván az is belefér, hogy esetleg egy kis közös játék, egy kis közös foci, és hát akkor a gyerekek elmondhatják magukról, hogy pályára léptek ezzel meg ezzel a játékossal. Így kell megszerettetni velük a csapatot, és így kell utána aztán azt elérni, hogy ezek a játékosok, vagy ezek a gyerekek aztán menjenek szurkolónak, vagy ha nem szurkolónak, és tehetségesebbek akár játékosnak is az utánpótlás csapatokba. Révész Orsolyának pedig gratulálunk, ő egy nyíregyházi kötődésű vízilabdás, és ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, úgyhogy ott tanul, mostantól szurkolunk majd neki. Tegnap beszámoltunk arról, hogy az egy teniszező kapott ösztöndíjat, szintén egy nyíregyházi závodszkriminál személyében, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért Amerikában is felfigyelnek a régiós sportolóinkra, és hát sok sikert nekik. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban azért a sport milyen komoly szinten van, milyen prioritást élvez, milyen edzők dolgoznak, milyen infrastruktúrális háttér van. Ebből azt gondolom, hogy a magyar sportolók meg a magyar válogatottak is profitálhatnak. Majd tegnap Canik Balázs tartott egy ingyenes edzést a Continental Arénában, a Mozdony Nyíregyháza keretében, november 8-án visszatér majd. Az ő edzés módszere ötvözi az aerobikot és a capoeirát, ez egy brazil harcművészeti ág. A kettőt összegyúrta, hát kőkemény edzés volt, úgyhogy erre lehet készülni majd november 8-án is, mert visszatér majd Canik Balázs Nyíregyházára, akkor pénteken Ikővel közösen tartanak egy edzést, és aznap fit mérések is lesznek, szűré programok, tehát egészségügyi mérések. Érdemes beírni a naptárba ezt a november 8-át, hiszen elmész, és nagyon hamar megtudsz bizonyos dolgokat, tehát hogy mennyi a zsírszázalékod, milyen a vérnyomásod, milyen a vércukorszinted, a koleszterined, és stb.
2: És hogy milyen sokat kell még gyakorolni a kapoéra mozdulatokhoz.
3: Igen, és hogy mit kellene csinálnod, hogy ezt meg tud csinálni.
2: Igen, nagyon látványos, úgyhogy aki teheti, akkor tartson majd ezzel az eseménnyel. Laci, köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiemelkedően nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Debrecenben találkoznak a rendezvény szakmas szereplői. Európa legjobb épületei közé került a debreceni szárítóműhely. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaúj-Zemplén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Október 13-án Debrecenben rendezik meg a rendezvény Restart 2026 szakmai találkozót, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a fenntarthatóság és a változó fogyasztói szokások állnak. A lovardában üzleti, kulturális és sportrendezvények szervezői, szolgáltatói, valamint vállalati és intézményi partnerek találkoznak. Különbeszélgetés foglalkozik az AI rendezvény ipari alkalmazásaival, a fesztiválok bevételi lehetőségeivel, a nagy hazai sport eseményekkel és a gazdasági környezet ágazatra gyakorolt hatásaival is. A résztvevők között lesz Oszkó Péter, Lóbenvej Norbert és Miklós Völgyi Péter. A konferencia kapcsolatépítési lehetőséget is kínál. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Nemzetközi építészeti sikert ért el a Debreceni Egyetem műszaki karának szárító műhelye. Az egykori Tímárház udvarán álló, több mint 100 éves ipari épület felújítása bekerült a legjobb 40 projekt közé. A pályázaton összesen 410 épületet értékeltek, Magyarországról pedig 11 projektet jelöltek, közülük egyedüliként a debreceni fejlesztés került a shortlistre. A 2024-ben befejezett rekonstrukció a város és az egyetem együttműködésével valósult meg. Az épületet ma a műszaki kar építészmérnöki tanszéke használja műteremként, ahol a hallgatók tervrajzokat és maketteket készítenek, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bem tér irányában található Domokos Lajos utca megálló helyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megálló helyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as és szakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszok is. A DKB ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. 1 millió forintos támogatást kapott az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért alapítvány a Kevi-Éptől, amelyből korszerű légzést támogató berendezéseket vásárolnak a Debreceni Egyetem neonatológiai intenzív osztályára. Az intézményben évente mintegy 3000 újszülöttet látnak el, közülük több mint 500-an igényelnek intenzív kezelést. Évente 100-120 olyan koraszülöttet is gondoznak, akik 1500 gram alatti súllyal vagy a terhesség 32. hete előtt jönnek világra. A jelenlegi légzés támogató készülékek több mint 10 évesek, ezért 3 új berendezés beszerzését tervezik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, egyes záporzivatal előfordulhat. A kora reggeli órákban 1-12 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó hír, hogy kis péntek van. Kevésbé jó hír, hogy üzemanyagár változás történik. Egy forintos emelkedésre számíthatunk a benzin átlagárában a tegnapihoz képest, úgyhogy 642-re emelkedik a 95-ös benzin átlagára. Ez az egy forintos emelkedés nyilván azért még egy ilyen elviselhető szint. Az viszont már kevésbé, hogy azért a 650-hez közelít, a 709-es gázolajról nem is beszélve. Na hát egyelőre ennyit az üzemanyagokról. Jó idő az marad, legalábbis még ma mindenképpen. Szóval, hogyha kinti tevékenységet terveztek, akkor azt gondolom, hogy azért napsütésben tehetitek, akkor délután arra azért a szél is megerősödhet, és hozza nyilván az előszele azt a hidegfrontot, ami a holnapi napra lehűti időjárásunkat. Ma ugyanis 26-27 fok, holnap már csak 19-20 fok, vasárnapra pedig már még majd ennél is kevesebb, ugyanis a hétvégére végig esőt jósolnak. Aztán, hogy ez beválik-e, ez mindig egy jó kérdés, illetve nem várható fronthatás felettünk. Ez azért mégiscsak egy jó dolog. Na meg az is, hogy itt van például a zenei folytatásunkban Switch Disco, a régi Robert Miles Children Art dolgozás.

Empire of the Sun és a Walking on a Dream itt a Szerencsén FM-en, ahol csak jó zene szól. Sajnos ma reggel baleset történt a Nyíregyházi Orvosi úton a Kemence csárdánál, itt rolleres kerékpárossal ütközött, és emiatt ugye nagyobb fennakadásra kellett készülni a környéken. Már azóta többen is írtak, fotót is küldtek. Köszönjük mindenkinek, bízunk benne, hogy mielőbb felépül majd mindkét fél az eset nyomán, tehát az Orosi úton a Kemence csárdánál történt mindez a baleset, tehát a rolleres és kerékpáros ütközésénél. Aztán fontos tudni, hogy Debrecenben is azért folytatódnak tovább a munkálatok, és onnan rendszeresen jelentik hallgatóink, hogy például a Füredi úton átalakult a forgalmi rend, mert a munkálatok a véghajrában vannak. A Böszörményi úton a Dózsa-György útig a városba vezető oldalt lezárták, átterelték a forgalmat a szembejövő sávba, ott pedig egy-egy sávon lehet közlekedni, balra viszont tilos kanyarodni, és 30 km/h sebességkorlátozás is érvényben van. Aztán Nyíregyházán lassabb a haladás a körforgalom építése miatt, illetve hogy egy sávon lehet csak haladni, és jelzőr vagy jelzőlámpa irányít esetenként, ez a Vasvári Pál utca, illetve a Stadion utca csomópontja. Itt is legyetek türelmesek, és közben hallgassatok jó zenét, visszatekerjük az idő kerekét. Itt van a Party in the USA 2009-ből, énekel Miley Cyrus.

0: extrema. Ritmo. A 90-es évek nagy kedvence a Corona Rhythm of the Night, ezúttal ritmósítva a Black Eyed Peas-szel és J Balvinnal. Ez egy 2019-es feldolgozás volt. A Bad Boys egyik betétdala már, mint a filmé. Na, és hogy a ma reggel miről szólt, miről domcsisztunk Lacival? Már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
2: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
0: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
2: Igen, jogosítványa nem volt még, nem igen. Lehetett.
0: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
2: Hát az nagy segítséget jelent.
0: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. Hát ez... Tehát neki volt ennyi esze.
2: Na hát ez tényleg nagy segítség volt akkor a kisrásznak, tehát egy vakvezet világtalant, egy 8 éves vezet egy kocsit. Igen, tehát két jogosítvány nélküli, de legalább az egyik már
0: tudott szaladni.
2: Már nagyobb, mint a másik, de még mindig fiatalkorú, vagy kiskorú, vagy nem is tudom, hogy van a 14 év alatt. Szóval igen, de ő jól futott. És én nem is voltam ott. Megmondtam kisfiam, hogy csak akkor mehetsz, hogyha magaddal. Hát anya, vittem, nem volt ott, nem
0: hát
2: kapták el.
0: Mondjuk én elég későn érő típus voltam. Én szerintem akkor voltam mondjuk 8 éves forma, mikor ez a gyerek, aki itt vezetett, ez 3 éves lehetett. Tehát hogy akkor voltunk körülbelül egy szinten.
2: Hova akartak menni azt a gyerek?
0: Nem tudom, fogalmam sincs. Szerintem ők sem tudják.
2: Tehát hogy mi volt? Anya, elvihetem a kocsit? Persze, ott van, csak Pistikét vidd magaddal. Miért?
0: Tehát, hogy hát gondolom elküldte őket a boltba.
2: Nem tudom.
0: Itt a kulcs, hozza anyádnak cigit meg bort.
2: Lehet.
0: Nem tudom.
2: Lehet, hogy ez volt. Én már nem vezethetek, kisfiam, mert ittam ma.
0: Például, na látod?
2: Ezért pont jó. Akkor mennyi érte? Neked úgy sincs a rendszám sem a kocsin, jogosítványa sincs, nincs mit elvenni, kicsi vagy, nem lehet megbüntetni.
0: Igen, mint a filmben is, hogy már ittam reggel egy vodka narancsot. Reggel, hát de még csak 9 óra van. Azért volt benne narancs. Úgyhogy, igen. Na mindegy, anya odaadta a kulcsot, nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, de nyilván a gyerek szándéka az nyilvánvaló volt, hogy ő vezetni akart. És valamilyen szinten ment is neki, mert hallottunk már ilyet amúgy, hogy gyerekek vezetnek autót, tehát hogy ez működik, hát mindaddig. Csak azt nem értem amúgy, hogy miért nem volt rajta rendszámtábla. Uh-huh. Vagy itt van, fiam, gyakoroljál ezzel?
2: Valószínűleg...
0: De itt a kertben játszál, lássam, nem?
2: Igen, valószínűleg műszaki sem nagyon volt már a gépjárműben akkor ezek szerint, hogyha nem volt rajta rendszám.
0: Igen, mert azt szokták mondani amúgy a férfiak is, nem, hogy ha az autó nincs teljesen rendben, hogy úgyis csak az asszony jár vele. Tehát ezt nekem autószerelők szokták mondani, hogy amikor mondják, hogy alig van már rajta a gumi futófelület, meg rosszak a fékek, és akkor ezt szokták mondani, hogy hagyja csak az asszony jár vele a városban.
2: Oda jó lesz az.
0: Igen, nem, hát ezzel meg csak a 8 éves gyerek jár, tehát hogy nem baj, hogyha nincs jó állapotban. Szóval a 14 éves meglátta a rendőröket és elfutott. Amikor a tínédzser észrevette, akkor ugye kipattant az autóból, na most a történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntető eljárás indul ellene. Járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntető eljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
2: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
0: Büdös kölyök, 8 éve hazudik, ugye hány éves 8?
2: Igen. És nincs is kocsink. Az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ennyi fér bele a mai keltetőbe. Köszönjük, hogy velünk múlattátok a munkaidőt, vagy bármilyen szabadidőtöket, vagy bármit, amilyen tevékenységeket is végeztetek. Holnap reggel ismét lesz majd keltető, ma itt volt veletek Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Csodás napot! Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltető.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszba lépett a Füredi út felújítás a Debrecenben. Erősíteni együttműködését a Debreceni Egyetem és a helyi gyógyszeripar. Minden hatodik magyarországi jármű műszaki állapota kifogásolható. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb fázisba lépett a 33-as főú debreceni Füredi úti szakaszának felújítása. Október 5-től a Böszörményi út és a Nádor utca közötti kétszer egy sávon halad a forgalom. A déli oldalon mindkét sávot lezárták. A következő 3 hétben csapadékvíz átépítési, marási és aszfaltozási munkákat végeznek. A Böszörményi út, a Jerikó utca és a Nádor utca csomópontjainál több nagyívű kanyarodást megtiltottak. A közösségi közlekedés továbbra is működik, de az egyik busz megállót ideiglenesen áthelyezték. A teljes csak nem 2,5 kilométeres útszakasz felújítása várhatóan év végére készül el. Tovább erősíteni a Debreceni Egyetem és a Debreceni Gyógyszeripari Vállalatok együttműködését a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter. A szervezet célja, hogy a tagok közös szolgáltatásokat fejlesszenek, együtt jelenjenek meg a piacon és a nemzetközi szinten is bővítsék kapcsolataikat. A törekvésekhez illeszkedik a korábban tervezett nemzeti oltóanyaggyár átalakítása is. Helyett egy gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre 2030 végéig. A létesítmény egyetemi oktatást, kutatást és tanüzemi működés szolgál majd, miközben a hazai oltóanyaggyártáshoz szükséges tudás fejlesztését is segíti. A klaszter emellett saját újraminősítését is kiemelt célként kezeli. Új pályázatot hirdetett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium a határon túli magyar sajtó támogatására. A program teljes keretösszege 200 millió forint, egy pályázó pedig 4 és 30 millió forint között vissza nem térítendő támogatást igényelhet, kötelező önrész nélkül. A forrása többek között szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai magyar nyelvű elektronikus médiumok pályázhatnak. A támogatás felhasználható a szerkesztőségek működésére, valamint új cikkek, videóriportok, podcastok és más tartalmak elkészítésére is. A minisztérium szerint az új rendszer nyitottabb és kiszámíthatóbb támogatási formát teremt. A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül nagyjából minden hatodik műszaki állapota kifogásolható, közölte a Közlekedés Tudományi és Építés Ügyi Minőség Ellenőrző Intézet. Egy szeptemberi országos ellenőrzés során 656 személyautót vizsgáltak meg, amelyek 85%-a felelt meg az előírásoknak. A könnyű és nehéz teher gépjárműveknél valamivel jobb eredmények születtek. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, további 54-et pedig időszakos vizsgára küldték a túl magas károsanyag kibocsátás miatt. A KT szerint a hibák leggyakoribb oka ma a szükséges karbantartások elmaradása, illetve a szakszerűtlen átalakítás. Újabb 130 millió euróval növeli az Európai Bizottság a tagállamok drón elhárítási képességeinek fejlesztésére szánt támogatást. A forrás célja a határigazgatás korszerűsítése, a határ ellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések hatékonyabb kezelése. A pénzből a Frontex, valamint az uniós országok megfigyelése és drón elhárítási technológiát fejleszthetik, illetve új eszközöket is vásárolhatnak. A most bejelentett összeg a korábbi támogatásokat egészíti ki, 2025 végén 250 millió, idén pedig további 169 millió eurót különítettek el hasonló célokra. Az Unió így több lépcsőben erősíti a külső határok technikai védelmét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hidegfront érezteti most hatását, emiatt az érzékenyek körében erős fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek, a maximumok 16-23 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 10 múlt 4 perccel. Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig belecsapunk már is a mai juice-ba. Remélem a tegnapi búcsú után csak jó dolgok történtek veled, és hát ha ez ma is így lesz, én minden esetre játszom hozzá sok jó zenét, indítunk Olivia Dean-nel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Sunshine. Sok, hát ez a csütörtök, ez más, mint a többi, mert hogy a mai nap megjön az évszakváltó hidegfront, és a szokatlan melegre egy markáns hidegfront bizony kemény orbavágás lesz sokunknak, egy nagyon nagy front betöréssel, és ennek igen komoly humán meteorológiai következményei lesznek, hát mondhatni gyökeresen megváltoztatja sokak életét negatív irányba. A front előtt viszont még a legmagasabb hőmérsékletekre számíthatunk, de ezután könyörtelenül megindul a hideg levegő erőteljes beáramlása. Ez pedig megnövelheti a veszélyes trókok, infarktusok, erősen ingadozó vérnyomás értékek gyakoribb rosszulétek valószínűségét. Sokan tapasztalhatnak majd erős feszültséget, ingerlékenységet, lényegesebb, figyelmetlenebbek lehetünk közlekedés közben, ami ugye hát igen veszélyes dolog, úgyhogy figyeljetek oda, legyetek ma is megfontolt sofőrök, mi pedig zenélünk tovább.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Na, hogy ma is egy hasznos tudásanyaggal lehetünk gazdagabbak. Elmondom ugyanis, hogy mi az a négy árulkodó jel, hogy már bizony sajnos a depresszió uralkodott el rajtad. A depresszió tünetei gyakran nem látványosak, de jelentősen befolyásolják a mindennapi életet, de hát nagyon-nagyon fontos, hogy ugye először is felismerjük a problémát, és tudjuk magunkat diagnosztizálni, mert ez nem feltétlenül mindig látványos. Előfordulhat, hogy valaki kívülről egyszerűen fáradtnak, szétszórtnak vagy motiválatlannak tűnik, miközben valójában már a legalapvetőbb hétköznapi teendők elvégzése is komoly erőfeszítést követt el tőle. Szóval az első ilyen jel a személyes higiénia háttérbe szorulása, amikor már egy fogmosás vagy zuhanyzás is megterhelő feladattá válik. Az érintett annyira elmerül a rossz hangulatban és a negatív gondolatokban, hogy a szükségleteit folyamatosan háttérbe szorítja. Szóval ez az első jel. A kettes, már az ágyból való felkelés is nehéz lehet. A depressziót ugyanis erős kimerültség kísérheti, emiatt nincs egyszerűen elég energiájuk ahhoz, hogy elkezdjék a napot és nekiinduljanak szokásos teendőiknek és a napi rutinnak. A hármas, hogyha felhalmozódhatnak az otthoni teendők, például az edények napokig a mosogatóban maradnak, egyre több a mosatlan ruha, elmarad a porszívózás, tehát minden olyan takarítási folyamat, amit korábban természetesnek vettél. A negyedik pedig talán a legszomorúbb, amikor már ugye a társas kapcsolatokat is leépítjük, nincs kedvünk találkozni a barátainkkal, már tehernek számít felvenni nekik a telefon, kevesebbet keressük szeretteinket. Szóval, hogyha ezekből a jelekből magadra ismertél, akkor sajnos ideje valamit változtatni vagy segítséget kérni.
0: Egészségpercek a

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Tiesto zenét nálunk, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod, és jelentem, tegnap óta mára már sikeresen kihevertem, hogy Tiesto csak a 22. lett idén a világ legjobb DJ-nek listáján. David Guetta meg az első, ami ugye hát tudjuk, hogy semmit nem jelent, de hát én amúgy is vele elfogult vagyok. Soha nem felejtem el, hogy milyen barátságos és közvetlen volt velem, amikor aláírás kértem tőle is közös fotót. De Sazariával pedig már is érkezik, a Pannoniával zárjuk ezt az órát, utána pedig már a hír fülkéből érkeznek Bettitől a legfrissebbek. Aztán na, hogy belecsapunk második óránkba, a szokásos jókedvel és lendülettel, szóval maradj!

0: kéri, hogy maradj.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Három feltételezett kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe Hajdú-Biharban. Országos mentális alap ellátást sürgetnek az egyetemisták számára, visszautasította Hadházi Ákos állításait a debreceni Fidesz-KDNP. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Három feltételezett kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt hajdú-bihari akcióban. Október 5-én hajnalban Komárdiban, Zsákán és Berettyújfaluban egyszerre tartottak rajta ütéseket, miután a nyomozók információt kaptak arról, hogy több környékbeli lakos rendszeresen tiltott szereket árul. A kutatások során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz használatos eszközöket foglaltak le. A három gyanúsítottat kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az akció során több feltételezett fogyasztónál is intézkedtek velük szemben, kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Egységes minőség biztosított mentális alapellátás kialakítását sürgette az egyetemi hallgatók számára Karner Orsolya tanácsadó szakpszichológus egy debreceni konferencián. Az általa ismertetett több mint 8000 hallgató részvételével készült felmérés szerint a válaszadók 61%-a számolt be közepes depresszióra utaló tünetekről, 41%-uk pedig úgy jelezte, hogy éppen krízis helyzetet él át. A kutatás alapján 36% küzd magánnyal, 15% pedig önsértő vagy öngyilkossági gondolatokról számolt be. Karner Orsolya szerint az egyetemi szolgáltatások nem helyettesítenék az egészségügyi ellátást, hanem a problémák korai felismerését és a szakellátásba való tovább irányítást segítenék. Visszautasította Hadházi Ákos állításait a debreceni Fidesz-KDNP frakció a Nemzeti Oltóanyaggyár ügyében. Hadházi Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a projektre fordított 19 milliárd forint egy részéből debreceni fideszes politikusokat fizethettek, ezt azonban bejegyzésében nem támasztotta alá bizonyítékkal. A helyi Fidesz-KDNP közleményes szerint sem Debrecen városának, sem a helyi pártszervezeteknek vagy politikusoknak nem volt szerepe a beruházás finanszírozásában és a kifizetésekben. A frakció hangsúlyozta, hogy a projekt a Debreceni Egyetem és a kormányzat beruházása volt, ezért Hadházi állításait alaptalannak tartják, és bizonyítékok nyilvánosságra hozatalát kérték tőle. Jegyellenőri testkamerákat tesztel a DKV debreceni közlekedési ZRT október 19-ig. A társaság összesen 4 eszközt próbál ki annak érdekében, hogy felmérje azok technikai működését, valamint a rögzített kép és hanganyag minőségét. A teszt során azt is vizsgálják, hogy a felvételek tárolása és titkosítása megfelelően biztonságos-e, illetve hogyan segíthetik az eszközök a vagyonvédelmet és a személyi biztonságot. A próbaidőszak alatt a jegyellenőrzések során a kamerák látóterében kép és hangfelvétel készül. A DKV közlése szerint az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a társaság honlapján érhető el. Kedden műtötték Pavel Varfomelejevet, a Deac orosz jégkorongozóját, aki a DVTK elleni miskolci rangadón szenvedett súlyos térdsérülést. A klub vezetőedzője szerint a csatár jobb térde alatt eltört és levált a porc, emellett a szárkapos csont, a sípcsont és a térdszalag is megsérült. Pontos diagnózis csak a műtét után várható. A szakmai stáb jelenlegi álláspontja szerint szinte biztos, hogy Varfomelejev számára véget ért az idény, és egyelőre az sem biztos, hogy folytathatja pályafutását. A sérülést okozó ütközésért a játékvezető 2 perces kiállítást ítéltek a DVTK játékosának.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén többfelé élénk erős lesz a nyugati-észak-nyugati szél, a maximumok 21 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 3, 2, 1,
3: köszönjük szépen a friss híreket, nálunk pedig jön a mindig cuki és mosolygós Shakira, aki a való életben nagyon úgy tűnik, hogy annyira nem cuki, hiszen ismét bíróság elé rángatja ex-férjét, a remek labdarúgó Gerard Piquet, nálunk viszont már is jön idei nyári slágere.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: igazi zseni, egy zenei géniusz, és sajnos már nincs velünk Avicii, viszont a Levels szerintem amíg világ a világ, visszaköszön majd tőle, és nem hagyja, hogy a feled is homályában merüljön a neve. Avicii-ről egyébként kedvesen tudják, hogy nem csak magának írt hatalmas lágereket, hanem világsztároknak is titokban írt dalokat, például a Coldplaynek, Madonnának, David Guettának és Robbie Williamsnek is, bizony-bizony. Na de mi már is folytatjuk, hiszen Kata ismét elmondja nekünk a csillagok mai üzeneteit, mert a csillagoknak mindig van mondandójuk felénk, aztán, hogy ezt mi befogadjuk, vagy nem hiszünk benne, ez rátok van bízva.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma elméleti kutatásokba és tanulásba fekteti az energiáit a fizikai megvalósítás helyett. A bika egy tisztázó beszélgetés során nyíltan felvállalja álláspontját, megelőzve a későbbi félreértéseket. Az ikrek ma szigorú rendszerbe állítja felhalmozódott dokumentumokat és adatokat, segítve ezzel a későbbi munkálatokat. A rák ma bátran vállal nyilvános szereplést, és magabiztosan prezentálja az eredményeit. Az oroszlán a háttérből irányítja a folyamatokat, szótlanul biztosítva a zökkenőmentes haladást. A szűz ma a megérzéseire hagyatkozva választja ki a legmegfelelőbb irányt. A mérleg ma a technikai és gyakorlati részletekre összpontosít a társasági érintkezések helyett. A Skorpió engedékeny és kompromisszumkész magatartással hidat épít egy korábbi ellentétben. A nyilas ma a megszokott rutin feladatok precíz elvégzésében leli örömét. A bak egy merész és nem várt fordulattal alakítja át a napi időbeosztását. A vízöntő ma mély, empatikus támogatást nyújt a környezetében lévőknek, ezzel pedig a munkahelyi hangulatot is sokkal kellemesebbé varázsolja. A halak pragmatikus lépésekkel, hideg fejjel számolja fel a felhalmozódott elmaradásait.
1: Sunshine FM

egyik jó zenét követi a másik itt a Sunshine FM-en, és még mielőtt hoznám a következőt, itt vannak már is a nap sztárszülinaposai, hát nagyon komoly nevek, október 8-án egyébként Koppány névnap van, és Chevy Chase 83 lett ma, ugye a karácsonyi vakációt hamarosan megint láthatjuk biztos majd a tévében, szóval Clark Griswold megformálója ma 83 éves. Az Alien filmek sztárja, a szintén legendás hollywoodi színész, Sigourney Weaver pedig ma 77 lett, még mindig színészek, Matt Damonnak 56 gyertya van a tortáján, Christina Laken pedig ugye, aki a Terminátor 3-ban Arnold Schwarzenegger női robot ellenfelét alakította, 47 ma. Angus T. Jones, aki a két pasi meg egy kicsiben, a kicsi Jake Harper volt, 33 esztendős. Láci Jenő, Michelin csillagos séfünk pedig 36 lett ma. Na, hát ilyenek a mai nap születtei, most pedig jöjjön a következő zene.

Hello, Sunshine-osok! A délelőtt utolsó perceiben vagyunk, de még a Where's My Husband belefér rá, egy nagyszerű sláger, amit imádunk. Aztán már jönnek is a friss hírek. Hát nagyon jó hírek egyébként, vétel körzetünkben hallgatóinknak, hogy hozzánk később érkezik meg majd a hideg betörés és a hideg front. Szóval itt nálunk tovább tart a vérasszonyok nyara, nyugaton már most is elvette a jó kedvet és a szép időt az ott élőktől. Ott már rengeteg felhő, zápor, zivatar, keleten viszont még itt nálunk tart a napos időjárás, de már itt sem sokáig, úgyhogy használd ki még a ma délután. Egy sétára, aztán jönnek az esernyős napok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autót rongált meg egy feltűnhődött férfi Debrecen belvárosában. Biztonságuk miatt aggódnak a nagymarcsi lakosok. Elkészült a Csuka utca felújítása Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint dühében megrongált egy autót Debrecen belvárosában. Az eset június 14-én történt, amikor a férfi feleségével és kiskorú gyermekével egy zebrán kelt át. Egy autós figyelmetlensége miatt veszélyeztette őket, ezért a vádat feldühödött. A sofőr megállt, a férfi pedig oda ment a járműhöz, többször ráütött az autó üvegére, kiabált, majd megrángatta a kilincset, amely letört, és a zárszerkezet is megsérült. A rongálásra mintegy 58 ezer forintos kár keletkezett. A férfi beismertetettét, az ügyészség garázdasági rongálás miatt próbára bocsátását indítványozta. Biztonsági és közösségi problémákra panaszkodnak Debrecen Nagymarcs lakói a környéken dolgozó vendégmunkások megjelenése miatt. Több helyi arról számolt be, hogy kisebb csoportok járják az utcákat, telefonjukkal felvételeket készítenek, és szerintük magánterületeket, illetve udvarokat is filmeznek. Mások a játszótéri viselkedésre, valamint a házak előtt álló gyümölcsfák termésének leszedésére panaszkodtak. Egyes lakók szerint az idősek biztonsági érzete is romlott, ezért felmerült a korábban működő helyi polgárőrség újjászervezés. A megszólalók a környékipari fejlesztéseivel és az EvePower akkumulátorgyárának építésével hozzák összefüggésben változásokat. A cikkben szereplő állítások a helyiek személyes beszámolóin alapulnak. Befejeződött a Csuka utca felújítása Debrecen Pér-Csikert városrészében. Az önkormányzat közlése szerint 280 méter hosszan épült új színált burkolat, emellett az utca mindkét oldalán megújították a járdákat is. A beruházás augusztusban kezdődött és október elejére készült, előszesen bruttó 124 millió forintból. A fejlesztéssel együtt a forgalmi rend is megváltozott, egyes szakaszokon két irányú, máshol egy irányú közlekedést vezettek be. A csapadékvíz elvezetését a korábban kiépített zárt csatorna biztosítja. A munkák során eltávolított növényeket pedig visszaültették. Az önkormányzat szerint a beruházás lakossági kezdeményezés indította el. Október 8-ától újabb közmű felújítás kezdődött Debrecenben a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán. A debreceni vízmű helyenként több mint 70 éves ivóvíz gerinc vezetéket korszerűsíti, hogy csökkentsék a meghibásodások és csőtörések kockázatát. A munkálatok a Balmazújvárosi út Tisztszám környezetét érintik, és várhatóan október 26-áig tartanak. Ez idő alatt a Debrecenből kifelő vezető szélső sávot lezárják, az M35-ös autópálya felé a belső sávon haladhat a forgalom. A rekonstrukciót egy korszerű úgynevezett kitakarás nélküli technológiával végzik, ezért csak kisebb munkagödrökre van szükség. Az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. Technikai okok miatt zárva tart október 9-én pénteken a DV Parking Kft. Ügyfélszolgálata Debrecenben. A személyes ügyintézés ezen a napon nem lesz elérhető, a társaság munkatársai azonban telefonon továbbra is rendelkezésre állnak. Az ügyfeleket legközelebb október 12-én hétfőn fogadják ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint a Malom Park 2 épületében. A DV Parking arra is felhívja a figyelmet, hogy honlapja ilyen nappal használható a mesterséges intelligencia alapú chatbot. A Parker nevű rendszer egyszerűbb kérdések megválaszolásában nyújt segítséget, így bizonyos ügyekben a zárvatartás idején is lehet információt kérni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. Megműtötték a Deac 31 éves jégkorongozójának Pavel Varfolomejevnek a lábát, aki vasárnap a DVTK otthonában rendezett Erste Liga mérkőzést nem tudta befejezni. Az orosz támadó, aki két gólt szerzett Miskolcon, a 46. percben szenvedett súlyos térsérülést, amikor Szirányi Bence olyan nagy lendülettel vitte el a térdét, hogy a játékos sípcsont védője is eltört. A hazaiak védőjének rendkívül durva szabálytalanságát mindössze 2 perces kiállítással büntették. Varfolomejevet pedig azonnal a miskolci kórházba kellett szállítani, majd onnan másnap a Debreceni Egyetem Klinika Központ Kenézi Gyula kampuszára került. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a játékosnak eltört a sípcsontja, így a traumatológián megoperálták. előkelő helyen zárt, Podgoricában Fedora Ferenc. A DSI Debrecen judokája 5. helyen végzett a Montenegróban megrendezett Junior Európa kupán. 24 ország 221 judósa lépett tatamira Podgoricában, ahol a nőknél és a férfiaknál egyaránt 7-7 súlycsapatban küzdöttek meg az érmekért a sportolók. A magyar csapat összességében remekül szerepelt, hiszen a dobogós helyezéseket illetően 2 arany, 4 ezüst és 3 bronzéremmel térhettek haza a mieink. Olyan állomásához érkezett a DVSC labdarúgó csapatának nagy sikerű suli rócsója. A Bolyai iskolában a csapatot ezúttal Batik Bence és Joshua Mehias képviselte, a tanulók pedig ezúttal is nagy örömmel fogadták őket. A diákok kérdéseit követően kvízjáték következett, mellyel ajándékokat nyerhettek a gyerekek. A találkozó végül dedikálással és közös fotók készítésével zárult. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Hidegfront érezteti most hatását, emiatt az érzékenyek körében erős fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek, a maximumok 16-23 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A szokásos Böszörményi úttól a Dózsa-György útig megvan még az aszfaltozási munkálatok miatt a korlátozás. Itt azért hadd hívjam már föl a figyelmet, hogy tartsuk be a kihelyezett jelzőtáblákat. 30 km per óra értve balra kanyarodási tilalmi táblákra gondoltam. A város egész területén elég nagy forgalomban autózunk. A Faraktár és Hajnal utca kereszteződésben ott körülbelül 2-3 lámpaváltást kell várni, míg áthaladunk. Hát mindenkinek balesetmentes közlekedést és szép napot kívánok.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Reggeli óránk végét értük el, de te remélem, hogy továbbra is itt maradsz velünk, hiszen brutál jó zenékkel készülök a következő órában is, és nem elfelejteni, hogy még mindig tart a fokozott közúti ellenőrzés az utakon. Nyíregyháza és Debrecen környékén épp úgy lehet ellenőrzésre számítani, mint mondjuk Európa bármely pontján. Figyelj az útra, ez ennek a kampánynak az elnevezése, amiben a magyar rendőrök is azt figyelik, hogy vezetés közben használsz-e mobiltelefont, görgeted-e a TikTokot, válaszolsz-e valakinek a Messengeren, ugyanis azt is nézik, hogy olyan tevékenységet végzel-e, ami elvonja a járművezető figyelmét. Na de mi még a hírekig zenélünk egyet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Már jövő héten kinevezhetik az MVHH újabb elnök helyetteseit. Új uniós program gyorsítaná fel a védelmi ipari fejlesztéseket. Visszaesett a kereslet az otthonstart és a csok plusz iránt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden meghallgatta a közpénzügyi elnök helyettesi posztra pályázókat, majd a vádemelésért, szerdán pedig a felnevitelért felelős tisztség jelöltjei következnek. Hantosi István bizottsági elnök közlése szerint a pályázók neveit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt a kiválasztott vezetőkről, akiknek kinevezéséről akár már a jövő heti parlamenti ülésen határozhatnak. Az MVHH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint augusztus végén már megválasztották. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Agile nevű új védelmi ipari program létrehozását, amely 115 millió eurós támogatási keretet biztosítana főként innovatív kis- és középvállalkozások számára. A cél, hogy felgyorsítsák az új védelmi technológiák fejlesztését és piacra jutását, valamint egyszerűbbé tegyék az engedélyezési eljárásokat. A program emellett segíteni a kisebb cégek bekapcsolódását az európai védelmi ellátási láncokba. A javaslatot 536 képviselő támogatta, 101-en ellenes szavaztak, 16-an tartózkodtak. Az Agile 2027 elején indulhat el, ehhez azonban még az Európai Unió tanácsának jóváhagyására szükség van. Jelentősen csökkent augusztusban a lakáshitelek iránti kereslet Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a bankok 211 milliárd forintnyi új lakáshitel szerződést kötöttek, ami közel 17%-os visszaesés egy hónap alatt. Az otthonstartnál 16,7%-a csökkent a kihelyezett összeg, de így is 145 milliárd forintnyi hitelt vettek fel. A csokhoz kapcsolódó támogatott konstrukcióknál ennél is nagyobb, több mint 26%-os volt a visszaesés. A támogatott hitelek súlya ugyanakkor továbbra is jelentős, az év első 8 hónapjában 1612 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak, részesedésük pedig csaknem 79%-ra emelkedett. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja, ennek kapcsán szakértők a rendszerönvizsgálatát és a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet. Professzor dr. Dank McDonald szerint az emlőtudatosság kulcsfontosságú, vagyis érdemes rendszeresen figyelni az esetleges elváltozásokra. Az önvizsgálat ugyanakkor nem helyettesíti a mammográfiát, a szervezet szűrő program a 45 és 65 év közötti tünetmentes nőket két évente hívja vizsgálatra. Egy hazai felmérés szerint a fiatalabb nők körében alacsony az önvizsgálat gyakorisága. A szakértők szerint ezért már középiskolás korban szükség lenne egészségügyi edukációra és a korai felismerés jelentőségének hangsúlyozására.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatásban hidegfront érezteti most hatását, és jó, ha nálunk lesz az esernyő is. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 16-23 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.

0: Csak jó zene. Minden pillanatban a Sunshine FM-en. Mindjárt hozzuk a következőt. Előtte viszont elhozzuk a hét legújabb mozifilmjét, ugyanis csütörtöktől már bárki beülhet a Másik Mami című filmre, ami egy horrorfilm, szóval lehetőleg csak olyanok üljenek be rá, akik csípik a műfajt. Na de miről is szól? James Wan producertől, a modern horror egyik legnagyobb hatású alkotójától nézhetjük meg ezt a félelmetes utazást a fiatal lány Bella egyre sötét világába. Bella ugyanis az otthonában kapcsolatba kerül egy baljós entitással, aki a megszólalásig hasonlít a saját anyjára, tehát igazából egy olyan lény terrorizálja a főhős kislányt, ami az anyukája hasonmása. Szóval tényleg a műfaj rajongóinak kötelező darab, de ha még nem láttad az új Tom Cruise-t, a Digger-t, vagy esetleg Brad Pitt-tel a vadon szívét, vagy mondjuk Anne Hathaway-től a Verity-t, ezeket is megnézheted akár.
1: Minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
3: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
2: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
3: Igen, jogosítványa nem volt még, nem igen. Lehetett.
2: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
3: Hát az nagy segítséget jelent.
2: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. A történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntetőeljárás indul ellene. Járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntetőeljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
3: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
2: Büdös kölyök 8 éve hazudik, ugye hány éves 8?
3: Igen. És nincs is kocsink, az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixbe.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ismerős az érzés, amikor gyerekként te voltál a család egyetlen felelősségteljes felnőttje. Október 9-én 18:30-tól a Debreceni Lovardában Bibók Bea pszichológus segít meglelni a válaszokat az Ellopott Gyermekkor című előadásán. Ha te is mindig túlságosan jó kisfiú vagy kislány akartál lenni, itt az ideje lerakni a hozott terheket, és végre visszaszerezni a belső szabadságodat. Vigyázat, a nyíregyházi dzsungeltörvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a Dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móricz Zsigmond Színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó.

mai műsor utolsó előtti dalát hallottad. Na de a búcsúdal előtt én még gyorsan elköszönök. Köszi szépen, hogyha itt voltatok. Remélem holnap is találkozunk. Én kettőtől itt leszek. Az ország nyugati fele már ázik, de nálunk is leszakad majd ma, vagy legkésőbb holnap az ég. Egy biztos, hogy vége a vénasszonyok nyarának is az idilli, szép, kellemes őszi hangulatnak. Viharos szélökésekre, záporra, zivatarra és intenzív csapadékra is kell készülni, sőt, egyes helyeken még apró szemű jég is esett, bízunk benne, ez nem vétel körzetünk. Szóval holnap mindenképp legyen nálad esernyő, sőt, úgy néz ki, a hétvégi programokat is elmossa majd szépen ez az egész. Hát ezzel a hírrel búcsúzom. Váci Zolit, hallottad? Holnap jövök.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Nyomozás indult az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozat közbeszerzése miatt. Jövő héten kezdődnek az ősz érettségi vizsgák. Minden régióban lassult a lakásdrágulás szeptemberben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozathoz kapcsolódó közbeszerzés ügyében. A sajtóinformációk szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult, a feljelentés pedig a Mi Hazánk tette. Toroczkai László azt állítja, hogy Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője, már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a későbbi nyertes céggel. A párt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos ugyanakkor közölte, sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Jövő héten megkezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24.500 diák tesz vizsgát. Az írásbeli érettségiket október 12 és 22-e között tartják, ezt követik majd a szóbeli vizsgák. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén kezdődnek. A jelentkezők összesen csak nem 26.000 vizsgát tesznek az őszi időszakban, ezek közül mintegy 15.000-et emelt szinten. Az oktatási hivatal szerint így idén is jelentős számú vizsgázó vesz részt az őszi érettségi időszakban. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerület pedig 1,9 millió. A megyeszékhelye 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A posztra valamennyi alkotmánybíró jelentkezhet, a pályázatokat október 26-án délután 4 óráig lehet benyújtani. Az új elnök megválasztását november 2-ára tervezik. A döntést az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással hozza meg, a megválasztáshoz a tagok több mint felének támogatása szükséges. Az új elnök megbízatása 3 évre szól majd, az elnöki jogköröket jelenleg Cine Ágnes elnök helyett gyakorolja. Az előző elnök Polt Péter mandátuma szeptember 1-én szűnt meg, miután betöltötte a 70. életévét. Újabb lépésen haladhat tovább Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, ha sikerül megállapodni Magyarországgal a kárpát-aljai magyarok jogairól. Kijev szerint október 13-án két új tárgyalási terület is megnyílhat. Ehhez azonban az ukrán parlamentnek előbb el kell fogadnia a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Az ukrán miniszterelnök helyettes szerint Budapesttel arról született megállapodás, hogy a jogszabályt elfogadják, nem pedig arról, hogy annak addig hatályba kell lépnie. Magyarország korábban a kárpát-aljai magyar közösség nyelvi oktatási és kulturális jogainak rendezéséhez kötötte a csatlakozási folyamat további támogatását.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban hidegfront érezteti most hatását, és jó, ha nálunk lesz az esernyő is. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 16-23 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes, hogy csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, azonnal útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán a Tokaj úton mérnek a rendőrök, Hajdúaltházon a Trafibox működik, Debrecenben pedig a Vágóhíd utcán várják a szabálytalankodókat. Kezdünk Hypatonnal, jön az Adomaihead.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Tóta Abigail és a Ramadár a Sunshine délután van nálunk. Csak jó zene szól, így a kis péntekünkön is sikernaptározunk, mert ma a szervező nap van. Ilyenkor nem feltétlenül az a fontos, hogy minél több dolgot kipipáljunk, hanem hogy végre átlássuk, mi hogyan kapcsolódik egymáshoz. Ma könnyebben tudunk sorrendet tenni a feladatok között, összehangolni a programokat, vagy egy nagyobb tervet kisebb, kezelhető lépésekre bontani. Ha valami eddig kuszának tűnt, most érdemes újra megnézni, újra áttekinteni. A szervező nap üzeneten előbb tegyük rendbe a rendszert, és utána sokkal könnyebb lesz haladni sorban a feladatokkal. Ezek tehát így sütörtökre annak is praktikák a sikernaptárunk szerint. Justin Timberlake-kel pörgetjük a délutánunkat, a hátralévő munkaidőnket, mindjárt útinfók is jönnek, fit percek, és 3 óra után pedig ma is rajtul a kódját,

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült, jó az
0: egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Korzó Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Jó utat kívánok és csekkmentes délután útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben a Vasfaripál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódásra kell készülni. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, így ha arra közlekedünk, akkor legyünk mindenképp megfontoltak. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykaló között. A munkálatok idejére időközönként majd útszűkületre, valamint itt is jelzőlámpás irányításra is készülnünk kell. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között is útépítés miatt útszűkületre alkalmanként sávzárásra kell készülni. A 471-esen Debrecen átkerési szakaszán a 2-es kilométernél útépítés miatt lezárták az Acsádi útra kanyarodó sávot, valamint Máté szaka térségében a 70-es, valamint a 72-es kilométer között csomópont építés miatt csak fél pálya járható. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, őrült, jó az
2: egész. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Tartsa Mónikával, a Fight Club vezető edzőjével beszélgetünk a következő percekben, hiszen fittek leszünk és egészségesek.
2: Az egyik legjobb dolog, amit a testünkért tehetünk, hogy nem várjuk meg, amíg jelezni kezd. A rendszeres mozgás, az izomerő fejlesztése, a mobilitás, a megfelelő testsúly és a regeneráció mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszú távon is jól működjön a testünk. A megelőzés nem azt jelenti, hogy soha nem lesz semmilyen problémánk, hanem azt, hogy tudatosan teszünk azért, hogy minél tovább aktívak maradjunk. Nem csak akkor kell edzeni, amikor fáj valamink. Az edzés egyik legfontosabb célja éppen az lehet, hogy később se legyen baj.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Robert ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény!
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
9: Csak jó zene.
10: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
10: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
10: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
11: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autót rongált meg egy feldühödött férfi Debrecen belvárosában. Biztonságuk miatt aggódnak a nagymacsi lakosok. Elkészült a Csuka utca felújítása Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint dühében megrongált egy autót Debrecen belvárosában. Az eset június 14-én történt, amikor a férfi feleségével és kiskorú gyermekével egy zebrán kelt át. Egy autós figyelmetlensége miatt veszélyeztette őket, ezért a vádat feldühödött. A sofőr megállt, a férfi pedig oda ment a járműhöz, többször ráütött az ajtó üvegére, kiabált, majd megrángatta a kilincset, amely letört, és a zárszerkezet is megsérült. A rongálásra mintegy 58 ezer forintos kár keletkezett. A férfi beismertetettét, az ügyészség garázdasági rongálás miatt próbára bocsátását indítványozta. Biztonsági és közösségi problémákra panaszkodnak Debrecen nagymacs lakói a környéken dolgozó vendégmunkások megjelenése miatt. Több helyi arról számolt be, hogy kisebb csoportok járják az utcákat, telefonjukkal felvételeket készítenek, és szerintük magánterületeket, illetve udvarokat is filmeznek. Mások a játszótéri viselkedésre, valamint a házak előtt álló gyümölcsfák termésének leszedésére panaszkodtak. Egyes lakók szerint az idősek biztonsági érzete is romlott, ezért felmerült a korábban működő helyi polgárőrség újjászervezés. A megszólalók a környékipari fejlesztéseivel és az EvePower akkumulátorgyárának építésével hozzák összefüggésben változásokat. A cikkben szereplő állítások a helyiek személyes beszámolóin alapulnak. Befejeződött a Csuka utca felújítása Debrecen Pér-Csikert városrészében. Az önkormányzat közlése szerint 280 méter hosszan épült új színált burkolat, emellett az utca mindkét oldalán megújították a járdákat is. A beruházás augusztusban kezdődött és október elejére készült, előszesen bruttó 124 millió forintból. A fejlesztéssel együtt a forgalmi rend is megváltozott, egyes szakaszokon két irányú, máshol egy irányú közlekedést vezettek be. A csapadék vízelvezetését a korábban kiépített zárt csatorna biztosítja. A munkák során eltávolított növényeket pedig visszaültették. Az önkormányzat szerint a beruházás lakossági kezdeményezés indította el. Október 8-ától újabb közmű felújítás kezdődött Debrecenben a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán. A debreceni vízmű helyenként több mint 70 éves ivóvíz gerinc vezetéket korszerűsíti, hogy csökkentsék a meghibásodások és csőtörések kockázatát. A munkálatok a Balmazújvárosi út 10 szám környezetét érintik, és várhatóan október 26-áig tartanak. Ez idő alatt a Debrecenből kifelő vezető szélső sávot lezárják, az M35-ös autópálya felé a belső sávon haladhat a forgalom. A rekonstrukciót egy korszerű úgynevezett kitakarás nélküli technológiával végzik, ezért csak kisebb munkagödrökre van szükség. Az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. Technikai okok miatt zárva tart október 9-én pénteken a DV Parking Kft. Ügyfélszolgálata Debrecenben. A személyes ügyintézés ezen a napon nem lesz elérhető, a társaság munkatársai azonban telefonon továbbra is rendelkezésre állnak. Az ügyfeleket legközelebb október 12-én hétfőn fogadják ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint a Malom Park 2 épületében. A DV Parking arra is felhívja a figyelmet, hogy honlapja ilyen nappal használható a mesterséges intelligencia alapú chatbot. A Parker nevű rendszer egyszerűbb kérdések megválaszolásában nyújt segítséget, így bizonyos ügyekben a zárvatartás idején is lehet információt kérni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Teken rádiunk vétel körzetében előfordulhat egy-egy futó zápor, zivatar, az északnyugat és szelettő felé élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Kis csokolom, hello mindenkinek, köszönjük szépen Bettinek a friss infókat. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a kis péntekünk is, kiváló felvételekkel, rengeteg jó információval, illetve mindjárt játékkal. Kezdünk Üzsellel, itt a Jamaican, köszi, hogy ma is velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Tim Pala és a Dracula Sunshine délután van nálunk. Sok jó zene szól, csütörtökön is játékkal folytatjuk, hölgyeim, uraim. Hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. A mai nyerőszám pedig a 8-as. Hogyha valahol ott lapul a telefonszámodban a 8-as, akár a telefonszámod elején, közepén vagy a végén, akkor mindenképp küld el SMS-en vagy Viberen 20 3 16 3000. Úra végén pedig sorsolunk majd. Florida, Sia és a White Ones, ezzel megyünk tovább, mindjárt pedig jön majd Kiskata is. Hey!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dua Lipa után pedig ráfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
2: Szia, Roli! A kosma elméleti kutatásokba és tanulásba fekteti az energiáit a fizikai megvalósítás helyett. A Bika egy tisztázó beszélgetés során nyíltan felvállalja álláspontját, megelőzve a későbbi félreértéseket. Az ikrek ma szigorú rendszerbe állítja felhalmozódott dokumentumokat és adatokat, segítve ezzel a későbbi munkálatokat. A rák ma bátran vállal nyilvános szereplést, és magabiztosan prezentálja az eredményeit. Az oroszlán a háttérből irányítja a folyamatokat, szótlanul biztosítva a zökkenőmentes haladást. A szűz ma a megérzéseire hagyatkozva választja ki a legmegfelelőbb irányt. A mérleg ma a technikai és gyakorlati részletekre összpontosít a társasági érintkezések helyett. A Skorpió engedékeny és kompromisszumkész magatartással hidat épít egy korábbi ellentétben. A nyilas ma a megszokott rutin feladatok precíz elvégzésében leli örömét. A Bak egy merész és nem várt fordulattal alakítja át a napi időbeosztását. A vízöntő ma mély, empatikus támogatást nyújt a környezetében lévőknek, ezzel pedig a munkahelyi hangulatot is sokkal kellemesebbé varázsolja. A halak pragmatikus lépésekkel, hideg fejjel számolja fel a felhalmozódott elmaradásait.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Alex Kenji és a Bambola Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, 16 óra mindjárt így jönnek a hírek Betty jó voltából. Ákosnak pedig gratulálunk, az Assis Burger Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg, a telefonszámában képzeljétek el, háromszor is szerepel a 8-as. A többit nem adom ki, mert minden hölgy őt fogja hívogatni. Na jó, következő órában is jönnek majd a kiváló zenék, viszont még egyet ebben az órában is meghallgatunk közösen. Itt van Selena Gomez egykori nagy sikere, amivel a fiatal hölgy berobbant, és azóta már szinte mindenki kívülről fújja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A megyék területén nagyon nagy a forgalom pillanatnyilag, és ma még utoljára kellemes nyárias időnek örülhetünk, viszont az időjárás változásra számoljanak a közlekedésben részvők. Tudják, mindig alkalmazkodni kell a közlekedésben részvőnek az időjáráshoz, úgy a gyalogosnak, kerékpárosnak és bármilyen járművel is közlekednek, de mint eszközzel a rollerosok sokkal nagyobb körültekintéssel legyenek az utakon, ugyanis már egy súlyos életveszélyes sérülésre járó baleset történt Nyíregyháza belterületén, a 41-es főúton, ahol egy kerékpárúton, ahol egy roller és egy kerékpáros frontálisan ütközött. A kerékpáros vétlen, a súlyos életveszélyes sérülés szenvedett, több mentőegységet is a helyszínre irányítottak, és az említett példa legyen intő példa mindenki számára, és fogadják meg azt, hogy sokkal nagyobb körültekintéssel közlekednek. Tudják, a gépjárművezetés az egy nagyon veszélyes üzem. Több olyan közúti közlekedési baleset is történt ma már a megyék területén, amikben sajnos személysérülés is történt. És nem beszélve az elmúlt 24 órában, hogy hány esethez kellett mentőt riasztani helyszínre, ellátni személyeket. És nagyon sok volt az anyagi kárral járó baleset. Röviden ezekről ennyit, a jelenlegi helyzetről. Délutáni csúcsforgalom, lassúbb haladás, elsősorban városokon belül, és lassúbb haladással kell számolni a főútvonalak tekintetébe. Így a 4-es számú, 471-es számú főútvonalon is. Több munkaterület a megyék területén, ahol szintén lassú haladás és sebességkorlátozás van érvényben, mint például Nagykálló és Nyíregyháza között, lakott területen kívül. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, kellemes délután!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kiemelkedően nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Debrecenben találkoznak a rendezvény szakma szereplői. Európa legjobb épületei közé került a debreceni szállítóműhely. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az országos átlagnál jóval gyorsabban nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 89%-kal emelkedett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Hajdú-Bihar az év minden hónapjában az országos átlagnál erősebb növekedés produkált. A bővülésben jelentős szerepe van a járműgyártásnak, valamint az elektronikai iparnak is. A vármegye az ipari termelés nagysága alapján is előrelépett. Júliusban már Borsod-Abaüzemplén és Fehér vármegyét is megelőzte. Országosan augusztusban 8%-kal nőtt az ipari termelés. Október 13-án Debrecenben rendezik meg a rendezvény Restart 2026 szakmai találkozót, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a fenntarthatóság és a változó fogyasztói szokások állnak. A lovardában üzleti, kulturális és sportrendezvények szervezői, szolgáltatói, valamint vállalat és intézményi partnerek találkoznak. Külön beszélgetés foglalkozik az AI rendezvényipari alkalmazásaival, a fesztiválok bevételi lehetőségeivel, a nagy hazai sport eseményekkel és a gazdasági környezet ágazatra gyakorolt hatásaival is. A résztvevők között lesz Oszkó Péter, Lóbenvej Norbert és Miklós Völgyi Péter. A konferencia kapcsolatépítési lehetőséget is kínál. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Nemzetközi építészeti sikert ért el a Debreceni Egyetem műszaki karának szárító műhelye. Az egykori Tímárház udvarán álló több mint 100 éves ipari épület felújítása bekerült a legjobb 40 projekt közé. A pályázaton összesen 410 épületet értékeltek, Magyarországról pedig 11 projektet jelöltek, közülük egyedüliként a debreceni fejlesztés került a shortlistre. A 2024-ben befejezett rekonstrukció a város és az egyetem együttműködésével valósult meg. Az épületet ma a műszaki kar építészmérnöki tanszéke használja műteremként, ahol a hallgatók tervrajzokat és maketteket készítenek, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen lezárták Debrecenben a Füredi úton a Bem tér irányában található Domokos Lajos utca megálló helyet. A korlátozás várhatóan november 15-én vasárnap üzemzárásig marad érvényben. Ez idő alatt a nagyállomás, illetve a Zégnár tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok nem állnak meg ezen a megálló helyen. Ugyancsak megállás nélkül haladnak tovább a 971-es, 973-as éjszakai éjszakai járatok, valamint az Osán vásárlói buszak is. A DKB ezért azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt számoljanak a változással. 1 millió forintos támogatást kapott az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány a Kevi-től, amelyből korszerű légzést támogató berendezéseket vásárolnak a Debreceni Egyetem neonatológiai intenzív osztályára. Az intézményben évente mintegy 3000 újszülöttet látnak el, közülük több mint 500-an igényelnek intenzív kezelést. Évente 100-120 olyan koraszülöttet is gondoznak, akik 1500 gram alatti súllyal vagy a terhesség 32. hete előtt jönnek világra. A jelenlegi végzős támogató készülékek több mint 10 évesek, ezért 3 új berendezés beszerzését tervezik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hétvégén is érdemes fokozatosan öltözködni és folyadékbevitelről gondoskodni, a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Betty, köszönjük szépen, 5-kor majd várunk vissza, 4 múlt már 4 perccel, további klassz délután kívánok, vigyázz, ha már úton vagy, Debrecenben a Mike Pércsi mérnek, Nyíregyházán pedig a Sima úton, valamint a Debrecenén is láttak rendőröket. Damiano Daviddel kezdünk itt a Tylával közös Talk to Me.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Ez volt a So Easy a Sunshine FM-en, Olivia Dino volt ebből itt a délutánunkban, vigyázz a hazauton, ha pedig még munkában vagy, akkor egy nagy kalappal kívánunk neked. The Killaloe érkezik a Without You-val, a zene pedig egy fájdalmas szakításról szól. Az énekesünk nehezen dolgozza fel, hogy elveszítette azt, akit igazán szeretett, és egyszerre érez hiányt, csalódottságot, valamint haragot is, mert a kapcsolatuk véget ért, még mindig erősen kötődik a másikhoz, és nehezen tudja elképzelni az életét nélküle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Korzó Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Jó utat kívánok és csekkmentes délután útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben a Vasfaripál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódásra kell készülni. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, így ha arra közlekedünk, akkor legyünk mindenképp megfontoltak. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykeló között. A munkálatok idejére időközönként majd útszűkületre, valamint itt is jelzőlámpás irányításra is készülnünk kell. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között is útépítés miatt útszűkületre alkalmanként sávzárásra kell készülni. A 471-esen Debrecen átkerési szakaszán a 2-es kilométernél útépítés miatt lezárták az Acsádi útra kanyarodó sávot, valamint Máté szaka térségében a 70-es, valamint a 72-es kilométer között csomópont építés miatt csak fél pálya járható. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

Shakira és a Dajdaj a Sunshine FM-en elunk. Csak jó zene szólt, a további klassz délutánt kívánok mindenkinek, rögtön útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházán korábban történt egy baleset a Jókai téren, hogyha arra autózol, akkor mindenképp légy megfontolt. Debrecenben pedig három baleset lassítja a közlekedést. Volt korábban egy a Dóczi József utcán, a Hunyadi utcán, valamint a Burgundia utcán is. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.

Füzsel és Imanincsel párosa, ez volt a Moving to the Sun a délutánunkban, és időjárás tekintetében holnaptól egy pici enyhülésre kell készülnünk, viszont esőt a meteorológusok most csak a vasárnapra jósolnak, holnap-holnap után napközben 17-18 fokot méretünk majd, de bővebbet mindjárt hoz majd Betty a legfrissebbekben. És ami fontos, hogy a mai naptól egy kisebb korrekció történt a benzin országos átlagárában, 1 forinttal emelkedett, így a 95-ös 642 forint magasságában tankolható, a gázolaj pedig 209 körül. További infók, hírek, podcastek a sunshine.hu megtalálhatók, az óránkat pedig Tarány Tamással zárjuk, itt a nem hagyom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszba lépett a Füredi út felújítása Debrecenben. Erősíteni együttműködését a Debreceni Egyetem és a helyi gyógyszeripar. Minden hatodik magyarországi jármű műszaki állapota kifogásolható. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb fázisba lépett a 33-as főút debreceni Füredi úti szakaszának felújítása. Október 5-től a Böszörményi út és a Nádor utca közötti kétszer egy sávon halad a forgalom. A déli oldalon mindkét sávot lezárták. A következő három hétben csapadékvíz átépítési, marási és aszfaltozási munkákat végeznek. A Böszörményi út, a Jerikó utca és a Nádor utca csomópontjainál több nagyívű kanyarodást megtiltottak. A közösségi közlekedés továbbra is működik, de az egyik busz megállót ideiglenesen áthelyezték. A teljes csak nem 2,5 kilométeres útszakasz felújítása várhatóan év végére készül el. Tovább erősíteni a Debreceni Egyetem és a Debreceni Gyógyszeripari Vállalatok együttműködését a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter. A szervezet célja, hogy a tagok közös szolgáltatásokat fejlesszenek, együtt jelenjenek meg a piacon és a nemzetközi szinten is bővítsék kapcsolataikat. A törekvésekhez illeszkedik a korábban tervezett nemzeti oltóanyaggyár átalakítása is. Helyette gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre 2030 végéig. A létesítmény egyetemi oktatást, kutatást és tanüzemi működés szolgál majd, miközben a hazai oltóanyaggyártáshoz szükséges tudás fejlesztését is segíti. A klaszter emellett saját újraminősítését is kiemelt célként kezeli. Új pályázatot hirdetett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium a határon túli magyar sajtó támogatására. A program teljes keretösszege 200 millió forint, egy pályázó pedig 4 és 30 millió forint között vissza nem térítendő támogatást igényelhet, kötelező önrész nélkül. A forrása többek között szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai magyar nyelvű elektronikus médiumok pályázhatnak. A támogatás felhasználható a szerkesztőségek működésére, valamint új cikkek, videóriportok, podcastok és más tartalmak elkészítésére is. A minisztérium szerint az új rendszer nyitottabb és kiszámíthatóbb támogatási formát teremt. A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül nagyjából minden hatodik műszaki állapota kifogásolható, közölte a Közlekedés Tudományi és Építés Ügyi Minőség Ellenőrző Intézet. Egy szeptemberi országos ellenőrzés során 656 személyautót vizsgáltak meg, amelyek 85%-a felelt meg az előírásoknak. A könnyű és nehéz teher gépjárműveknél valamivel jobb eredmények születtek. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, további 54-et pedig időszakos vizsgára küldték a túl magas károsanyag kibocsátás miatt. A KTI szerint a hibák leggyakoribb oka ma a szükséges karbantartások elmaradása, illetve a szakszerűtlen átalakítás. Újabb 130 millió euróval növeli az Európai Bizottság a tagállamok drón elhárítási képességeinek fejlesztésére szánt támogatást. A forrás célja a határigazgatás korszerűsítése, a határellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések hatékonyabb kezelése. A pénzből a Frontex, valamint az uniós országok megfigyelése és drón elhárítási technológiát fejleszthetik, illetve új eszközöket is vásárolhatnak. A most bejelentett összeg a korábbi támogatásokat egészíti ki, 2025 végén 250 millió, idén pedig további 169 millió eurót különítettek el hasonló célokra. Az Unió így több lépcsőben erősíti a külső határok technikai védelmét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hidegfront érezteti most hatását, emiatt az érzékenyek körében erős fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a csütörtök és Sunshine délután, a Koppányokat pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Ebben az órában is hozom a király klassz zenéket egymás után. Kezdünk Taylor Swift-tel, ez a The Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mi a különbség a bankkártya, valamint a hitelkártya között? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A bankkártya az a saját bankszámlánkhoz tartozó kártya, amellyel a saját egyenlegünket költhetjük, azaz röviden addig tudunk vásárolni vagy készpénzt felvenni, ameddig az egyenlegünk engedi. A hitelkártya mögött viszont nem a saját egyenlegünk áll, hanem az egy bank által finanszírozott hitelkeret. Ha a hitelkártya egyenlegünkből költünk, akkor annak a visszafizetéséig a bank kamatot számíthat fel. A legtöbb hitelkártyánál egyébként van olyan lehetőség, hogy akár egy hónapig kamatmentesen visszatölthető az összeg, hogyha csak vásárlásra használjuk fel, de itt fontos tudni, hogy a készpénzfelvétel után minden esetben kell kamatot fizetnünk. A hitelkártyákat egyébként a kártyához tartozó kedvezmények miatt érdemes használni. A bankok eltérő lehetőségeket kínálnak, bizonyos üzletekben a hitelkártyával történő vásárlás esetén az összeg bizonyos százalékát jóváírásként megtérítik, és egyébként népszerű még a hitelkártya a külföldi utazás során, főleg szállásfoglalás, autóbérlés intézésére, hogyha nem szeretnénk a saját bankkártyáink adatait kiadni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
5: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
4: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
5: Igen, jogosítványa nem volt még, nem igen. Lehetett.
4: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
5: Hát az nagy segítséget jelent.
4: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. A történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntetőeljárás indul ellene. Járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntetőeljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de

0: akár tragédia is lehet.
1: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
2: Büdös kölyök 8 nincs... éve hazudott, ugye? Hány éves? 8.
1: Igen, és nincs is kocsink. Az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Korzó Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába. Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM program ajánló.
1: Ismerős az érzés, amikor gyerekként te voltál a család egyetlen felelősségteljes felnőttje. Október 9-én 18:30-tól a Debreceni Lovardában Bibók Bea pszichológus segít meglelni a válaszokat az Ellopott Gyermekkor című előadásán. Ha te is mindig túlságosan jó kisfiú vagy kislány akartál lenni, itt az ideje lerakni a hozott terheket, és végre visszaszerezni a belső szabadságodat. Vigyázat, a nyíregyházi dzsungel törvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a Dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móri Zsigmond Színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli.
2: Ne

Dua Lipa és a Dance the Night a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, mindjárt 6 óra, köszönöm szépen a mai napi figyelmed, mi majd holnap a megszokott menetrend szerint 2-kor találkozunk, 6 óra után pedig ma is kívánság műsor jön Norbival, már lehet neki csörögni, írni, üzenni, 20 3 16 3000. Mindenkinek kellemes estét kívánok, Kondor Roland lelép.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 55 taxi és Uber Taxi.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
8: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
9: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
10: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
11: A Medián szerint a magyarok közel kétharmada támogatná a budapesti olimpiát. Hétfőn tárgyal a Tisza Kaprinyák Tibor képviselő ügyéről. Október 12-én fontos adózási határidő járna az egyéni vállalkozóknak. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
11: A Medián friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. Hétfőn tárgyalja a Tiszapárt frakciója és elnöksége Kaprinyák Tibor hajdúbihari országgyűlési képviselő ügyét Magyar Péter kezdeményezésére. A politikusról korábban készült vadászfotók kerültek ismét nyilvánosságra, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok, köztük egy oroszlán mellett látható. Kaprinyák jelenleg az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnöke. Gajdos László szakminiszter közölte, hogy a képviselő a minisztériumban nem tölt be tisztséget, és ott semmilyen feladatot nem lát el. Magyar Péter szerint a párt vezetésének egyértelművé kell tennie, milyen magatartást tart elfogadhatónak a politikai közösségen belül. Fontos adózási határidő közeleg az egyéni vállalkozók számára, október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAF-hoz. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszobájának számító RM2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról. Több mint 21 milliárd forint TAO támogatás követel vissza az állam sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt. A sportért felelős államtitkárság a 6 látványcsapat sportág 2022 és 26 között felhasznált támogatásait vizsgálta. Ebben az időszakban csaknem 501 milliárd forint jutott közel 2500 szervezethez. A NAV eddig csaknem 2 milliárd forintot szerzett vissza, további 10,3 milliárd forint behajtása pedig 241 ügyben még folyamatban van. Több mint 7 milliárd forintot ugyanakkor 121 eljárásban nem sikerült visszaszerezni. A legtöbb jelenleg folyamatban lévő végrehajtás a labdarúgáshoz kapcsolódik. Az államtitkárság szerint a vizsgálatok célja az átláthatóbb sportfinanszírozási rendszer kialakítása.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
11: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 433, az eurót 366, a svájci frankot 393, az amerikai dollárt 327 forintos áron jegyezte a bank.
12: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankul Lászlót hallják. Megműtötték a Deac 31 éves jégkorongozójának Pavel Varfolomejevnek a lábát, aki vasárnap a DVTK otthonában rendezett Erste Liga mérkőzést nem tudta befejezni. Az orosz támadó, aki két gólt szerzett Miskolcon, a 46. percben szenvedett súlyos térdsérülést, amikor Szirányi Bence olyan nagy lendülettel vitte el a térdét, hogy a játékos sípcsont védője is eltört. A hazaiak védőjének rendkívül durva szabálytalanságát mindössze 2 perces kiállítással büntették. Varfolomejevet pedig azonnal a miskolci kórházba kellett szállítani, majd onnan másnap a Debreceni Egyetem Klinika Központ Kenézi Gyula kampuszára került. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a játékosnak eltört a sípcsontja, így a traumatológián megoperálták. Előkelő helyen zárt Podgoricában Fedora Ferenc. A Diesi Debrecen judokája 5. helyen végzett a Montenegróban megrendezett Junior Európa kupán. 24 ország 221 judósa lépett tatamira Podgoricában, ahol a nőknél és a férfiaknál egyaránt 7-7 súlycsapatban küzdöttek meg az érmekért a sportolók. A magyar csapat összességében remekül szerepelt, hiszen a dobogós helyezéseket illetően 2 arany, 4 ezüst és 3 bronzéremmel térhettek haza a mieink. Nyíregyházáról indult a pályafutása Révész Orsolyának, aki pár évig a Van Eger utánpótlási játékosa volt. A fiatal vízilabdázó egy sportösztöndíj keretében az egyetemi tanulmányait a Los Angelesben található California State University Northridge biológia szakán kezdhette ősszel. A vízilabdás sportpályafutását az egyetem női vízilabdagárdájában folytatja. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
11: A folytatásban hidegfront érezteti most hatását, és jó, ha nálunk lesz az esernyő is. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 16-23 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom Hugel, Imál Angel és Ultranate 3-asával. Ez a Moving to the Sun.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
0: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetében nyitom a mai estét, aki Petinek üzeni, hogy te vagy az a mosoly az életemben, amitől a legszürkébb nap is színes lesz. Nagyon szeretlek. Aztán Zoli Annának üzeni, hogy bocsánatot kérek minden kimondott szóért, remélem hamarosan újra tudunk majd beszélni. Nóri pedig a szerelmének Dávidnak üzeni, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy minden nap melletted érezhetem igazán otthon magam. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Harry Styles, ez pedig a Late Night Talking.

Fairy Mafia. És az volt tőlük a bónusz játék az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Laci üzenetével megyünk tovább, aki Erikának üzeni, hogy nem kell különleges nap ahhoz, hogy elmondjam, mennyire szeretlek. Aztán Dóri Ákosnak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, nem volt szándékomban fájdalmat okozni. Remélem, ki fogunk békülni. Judit pedig a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt már a folytatáson Teddy Swims, ez pedig a Mr. Noitól, a 2 órás élő esti kíván semmi sor.

0: Virtual csak egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

0: rövid percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben szintén mozgással foglalkozunk majd itt a Fit percekben. Egy érdekes témáról beszélgettünk Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőivel.
2: Rendszeresen edzünk, fehérje bevitelre érdemes különösen figyelni. A fehérje fontos szerepet játszik az izmok felépítésében és regenerációjában. Ezért nem csak azoknak fontos, akik izmot szeretnének építeni. Jó fehérje forrás lehet például a tojás, a hús, a hal, a tejtermékek, illetve számos növényi eredetű élelmiszer. De itt is igaz, nem egyetlen tápanyag a lényeg. A kiegyensúlyozott étrendben a fehérje mellett megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, rost, szénhidrát és egészséges zsír is helyet kap.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatók a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Már jövő héten kinevezhetik az MVHH újabb elnök helyetteseit. Új uniós program gyorsítaná fel a védelmi ipari fejlesztéseket, visszaesett a kereslet az otthonstart és a Csok Plusz iránt. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden meghallgatta a közpénzügyi elnök helyettesi posztra pályázókat, majd a vádemelésért, szerdán pedig a felelvételért felelős tisztség jelöltjei következnek. Hantosi István bizottsági elnök közlése szerint a pályázók neveit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt a kiválasztott vezetőkről, akiknek kinevezéséről akár már a jövő heti parlamenti ülésen határozhatnak. Az MVHH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint augusztus végén már megválasztották. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Agile nevű új védelmi ipari program létrehozását, amely 115 millió eurós támogatási keretet biztosítana főként innovatív kis- és középvállalkozások számára. A cél, hogy felgyorsítsák az új védelmi technológiák fejlesztését és piacra jutását, valamint egyszerűbbé tegyék az engedélyezési eljárásokat. A program emellett segíteni a kisebb cégek bekapcsolódását az európai védelmi ellátási láncokba. A javaslatot 536 képviselő támogatta, 101-en ellenes szavaztak, 16-an tartózkodtak. Az Agile 2027 elején indulhat el, ehhez azonban még az Európai Unió tanácsának jóváhagyására szükség van. Jelentősen csökkent augusztusban a lakáshitelek iránti kereslet Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a bankok 211 milliárd forintnyi új lakáshitel szerződést kötöttek, ami közel 17%-os visszaesés egy hónap alatt. Az otthonstartnál 16,7%-a csökkent a kihelyezett összeg, de így is 145 milliárd forintnyi hitelt vettek fel. A csokhoz kapcsolódó támogatott konstrukcióknál ennél is nagyobb, több mint 26%-os volt a visszaesés. A támogatott hitelek súlya ugyanakkor továbbra is jelentős, az év első 8 hónapjában 1612 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak, részesedésük pedig csaknem 79%-ra emelkedett. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja, ennek kapcsán szakértők a rendszerön vizsgálatát és a szűrő vizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet. Professzor dr. Dank Magdolna szerint az emlő tudatosság kulcsfontosságú, vagyis érdemes rendszeresen figyelni az esetleges elváltozásokra. Az önvizsgálat ugyanakkor nem helyettesíti a mammográfiát, a szervezet szűrő programa 45 és 65 év közötti tünetmentes nőket két évente hívja vizsgálatra. Egy hazai felmérés szerint a fiatalabb nők körében alacsony az önvizsgálat gyakorisága. A szakértők szerint ezért már középiskolás korban szükség lenne egészségügyi edukációra és a korai felismerés jelentőségének hangsúlyozására.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A folytatásban hidegfront érezteti most hatását, és jó, ha nálunk lesz az esernyő is. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 16-23 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Közi Beti a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom az Empire of the Sun-nal. Ez már a Working on the Dream.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Szigala. És ez volt tőlük a Sweet Lovin, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki Rékának üzeni, hogy boldog születésnapot annak a lánynak, akivel minden nap egy kicsit jobbnak tűnik a világ. Nagyon szeretlek. Aztán Misi a szüleinek üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig hittetek bennem. Nagyon boldog házassági évfordulót kívánok nektek. Bence pedig Petrának üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alan Walker és Dash Berlin közöse. Ez a Better Off, a két órás élő esti kívánság.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Shakira. És ez volt tőle a Die Die az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Ismerős az érzés, amikor gyerekként te voltál a család egyetlen felelősségteljes felnőttje. Október 9-én 18.30-tól a Debreceni Lovardában Bibók Bea pszichológus segít meglelni a válaszokat az Ellopott Gyermekkor című előadásán. Ha te is mindig túlságosan jó kisfiú vagy kislány akartál lenni, itt az ideje lerakni a hozott terheket, és végre visszaszerezni a belső szabadságodat. Vigyázat, a nyíregyházi dzsungel törvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a Dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móri Zsigmond Színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Robi üzeni Kingának, hogy bocsáss meg, ha néha természetesnek veszem, hogy mellettem vagy. Tudom, hogy milyen szerencsés vagyok, nagyon szeretlek. Aztán Marci a szerelmének üzeni, hogy nem ígérem, hogy minden nap tökéletes lesz, de az igen, hogy mindig melletted fogok maradni. Zsuzsa pedig Andrásnak üzeni, hogy nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este hazaérj. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a DNCA, ez pedig a Cake Body Ocean, a két órás élő esti kíván.

The Kid Laroi, és ez volt tőle a Without You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Mónika üzeni Péternek, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem a harag az, amit magammal szeretnék vinni ebből a napból, hanem téged. Nagyon szeretlek, és alig várom, hogy hazaérj. Aztán János a kollégáinak üzeni, hogy köszi a sok nevetést a mai napon, és természetesen a segítséget is, holnap folytatjuk, remek csapat vagyunk, Tibi pedig Évinek üzeni, hogy boldog születésnapot, drágám, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek, itt van már a folytatásban Rúzsa Magdi, ez pedig az Elmegyek, kellemes estét!

0: Fifth Harmony, és ez volt tőlük a Verdict az előző percekben a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, előtte természetesen rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pinteken, többfelé párásan indul majd a reggel, és akár már köd is kialakulhat. A reggeli órákban 7 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hővérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
3: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
2: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
3: Igen, jogosítványa nem volt még, nem lehetett.
2: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
3: Hát az nagy segítséget jelent.
2: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. Hát ez... Tehát neki volt ennyi esze.
3: Na hát ez tényleg nagy segítség volt akkor a kisrásznak, tehát egy vakvezet világtalant, egy 8 éves vezet egy kocsit. Igen, tehát két jogosítvány nélküli, de legalább az egyik már
2: tudott szaladni.
3: Már nagyobb, mint a másik, de még mindig fiatalkorú, vagy kiskorú, vagy nem is tudom, hogy van a 14 év alatt. Szóval igen, de ő jól futott. És én nem is voltam ott. Megmondtam kisfiam, hogy csak akkor mehetsz, hogyha magaddal. Hát anya, vittem, nem volt ott, nem
2: hát
3: kapták
2: el. Mondjuk én elég későn érő típus voltam, én szerintem akkor voltam mondjuk 8 éves forma, mikor ez a gyerek, aki itt vezetett, ez 3 éves lehetett, tehát hogy akkor voltunk körülbelül egy szinten.
3: Hova akartak menni azt a gyerek?
2: Nem tudom, fogalmam sincs, tehát, szerintem ők sem tudják.
3: Tehát hogy mi volt, anya, elvihetem a kocsit? Persze, ott van, csak Pistikét vidd magaddal. Miért?
2: Tehát, hogy hát gondolom elküldte őket a boltba.
3: Nem tudom.
2: Itt a kulcs, hozza anyádnak cigit meg bort.
3: Lehet.
2: Nem tudom.
3: Lehet, hogy ez volt. Én már nem vezethetek, kisfiam, mert ittam ma.
2: Például, na látod?
3: Ezért pont jó. Akkor mennyi érte? Neked úgy sincs a rendszám sem a kocsin, jogosítványod sincs, nincs mit elvenni, kicsi vagy, nem lehet megbüntetni.
2: Igen, mint a filmben is, hogy már ittam reggel egy vodka narancsot. Reggel, hát de még csak 9 óra van. Azért volt benne narancs. Úgyhogy, igen. Na mindegy, anya odaadta a kulcsot, nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, de nyilván a gyerek szándéka az nyilvánvaló volt, hogy ő vezetni akart. És valamilyen szinten ment is neki, mert hallottunk már ilyet amúgy, hogy gyerekek vezetnek autót, tehát hogy ez működik, hát mindaddig. Csak azt nem értem amúgy, hogy miért nem volt rajta rendszámtábla. Uh-huh. Vagy itt van, fiam, gyakoroljál ezzel?
3: Valószínűleg...
2: De itt a kertben játszál, lássam, nem?
3: Igen, valószínűleg műszaki sem nagyon volt már a gépjárműben akkor ezek szerint, hogyha nem volt rajta rendszám.
2: Igen, mert azt szokták mondani amúgy a férfiak is, nem, hogy ha az autó nincs teljesen rendben, hogy ó, úgyis csak az asszony jár vele. Hát ezt nekem autószerelők szokták mondani, hogy amikor mondják, hogy alig van már rajta a gumi futófelület, meg rosszak a fékek, és akkor ezt szokták mondani, hogy ó, hagyja csak az asszony jár vele a városban.
3: Oda jó lesz az is.
2: Igen, nem hát ezzel meg csak a 8 éves gyerek jár, tehát hogy nem baj, hogyha nincs jó állapotban. Szóval a 14 éves meglátta a rendőröket és elfutott, amikor a tínédzser észrevette, akkor ugye kipattant az autóból, na most a történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntetőeljárás indul ellene. Járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntetőeljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
3: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
2: Büdös kölyök, 8 nincs... éve hazudik, tudja, hány éves 8?
3: Igen. És nincs is kocsink, az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Nyomozás indult az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozat közbeszerzése miatt. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Minden régióban lassult a lakásdrágulás szeptemberben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozathoz kapcsolódó közbeszerzés ügyében. A sajtóinformációk szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult, a feljelentés pedig a Mi Hazánk tette. Toroczkai László azt állítja, hogy Zelcsényi Miklós, a Tiszapárt rendezvény szervezője, már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a későbbi nyertes céggel. A párt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke és kormánybiztos ugyanakkor közölte, sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Jövő héten megkezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24.500 diák tesz vizsgát. Az írásbeli érettségiket október 12 és 22-e között tartják, ezt követik majd a szóbeli vizsgák. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén kezdődnek. A jelentkezők összesen csak nem 26.000 vizsgát tesznek az őszi időszakban, ezek közül mintegy 15.000-et emelt szinten. Az oktatási hivatal szerint így idén is jelentős számú vizsgázó vesz részt az őszi érettségi időszakban. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió. A megyeszékhelyen 872.000 forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A posztra valamennyi alkotmánybíró jelentkezhet, a pályázatokat október 26-án délután 4 óráig lehet benyújtani. Az új elnök megválasztását november 2-ára tervezik. A döntést az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással hozza meg, a megválasztáshoz a tagok több mint felének támogatása szükséges. Az új elnök megbízatása 3 évre szól majd, az elnöki jogköröket jelenleg Cine Ágnes elnök helyett gyakorolja. Az előző elnök Polt Péter mandátuma szeptember 1-én szűnt meg, miután betöltötte a 70. életévét. Újabb lépésre haladhat tovább Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, ha sikerül megállapodni Magyarországgal a kárpát-aljai magyarok jogairól. Kijev szerint október 13-án két új tárgyalási terület is megnyílhat. Ehhez azonban az ukrán parlamentnek előbb el kell fogadnia a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Az ukrán miniszterelnök helyettes szerint Budapesttel arról született megállapodás, hogy a jogszabályt elfogadják, nem pedig arról, hogy annak addig hatályba kell lépnie. Magyarország korábban a kárpát-aljai magyar közösség nyelvi oktatási és kulturális jogainak rendezéséhez kötötte a csatlakozási folyamat további támogatását.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Hétvégén is érdemes fokozatosan öltözködni és folyadékbevitelről gondoskodni, a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: I've been fighting.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Súlytalan július este, dallamok húznak a csendbe.